0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retrós lágerek társaságában.

mixtures, bridge, propellers,

0: Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Hosszabb a

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: percek, örömzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.
0: Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ébredjen velünk,
3: hogy ne maradjon le semmiről.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar
1: slágerei. Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
2: Ajánló következik.
4: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Ajánlót hallottak.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
9: Ébredjen velünk a 107,1-en.
8: SMR.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak. 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621 000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621 000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Nyolc óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hallgasson be minket az interneten és a 107,1 MHz-en is.
10: Kellemes ébredést!

Marina, Marina, most meg hova tépsz? Szívedre vetted? Hát veled még viccelni se lehet? Hé, Marina!

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
2: Így gratulálok!
1: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak! A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Nosztalgiázzon velünk!
3: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán.
4: A 107,1 MHz-en.
3: Ahol a régi zenék szólnak.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 70-es évekbe.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Aki velünk ébred, az ráébred.
4: Ébredjen velem.
5: Ébredjen velem.
4: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
6: A 107,1

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunk kiemelt témája az őszi vetés. A gazdák ugyanis már lassan vetnék az olajrepcét, de a csapadék hiány miatt porzanak a földek. A folytatásban is az asszály okozta károkat feszegetjük, ezután pedig utána járunk, hogy milyen körtetermésre számítanak a bácskos útfalvi termesztők. Műsorunk második órájában Bakos Viktor agrármérnökkel hallhatnak egy beszélgetést arról, hogy hogyan lehet alkalmazkodni az egyre forróbb és szárazabb évekhez, és milyen mezőgazdaság várhat a következő nemzedékekre. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.
1: Sikerült az elmúlt héten

0: A szárazság az őszi vetések előkészítését is nehezíti. A repce vetési ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túl száraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok, és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Balázs Zita riportja.
1: A repcevetésének megfelelő időszaka körülbelül egy hónapig tart. Ideális esetben a szeptemberi hónap végéig érdemes a magokat a földbe juttatni. A vetés előtt azonban megfelelően elő kell készíteni a talajt, amihez elengedhetetlen a kellő mennyiségű nedvesség. A csantavéri termelők szerint száraz a határ. A földeken szinte mindenütt porzik a talaj, ezért nem tudják megkezdeni az előkészítő munkálatokat, ami a vetés időpontját is késlelteti.
2: A napraforgót az lassan befejeztük, a napraforgóratást. Hát egyszer lehet, hogy neki kellene kezdeni a talaj előkészítésnek, tehát száraprítás, tárcsázás, műtrágya kijuttatás, de egyelőre még várunk vele, hát ha lesz egy kis csapadék, mert ha végig is tudunk menni a talajon, egy, hát ha rögösnek nem is lesz rögös, de viszont nagyon poros, egy por réteg, ami nagyon nem tud mit kezdeni tényleg.
3: Meddig van úgymond időtök, meddig kéne előkészíteni a talajt, mikor kéne, hogy induljon a vetés?
2: Hát a repce az elméletileg itt ez a szeptember folyamán nem volna rossz, el tudnánk vetni, tehát azért van egy hónapunk. Bízunk benne, hát ha megindul az ég csatornái, megjelennek. Van, aki elkezdte készíteni a repce alá, és akkor úgy van, hogy porba elveti. Nem tudtam még elnézni, hogy megkockáztassam, hogy a porba vetést, vagy inkább várjuk a csapadékot, illetve félreteszik a repcét is nem vetünk, mert tavaly az lett, hogy elvetettük, úgyhogy egy porba is nem tudott kikelni, ez nagyon hiányos lett a kelés, és ezt tavasszal mindet kimunkáltuk. A buzalárpa az ráér, viszont azt el is tudjuk porba vetni, ő ki fog kelni, mi kap egy kis csapadékot, ő azért nem olyan érzékeny mondjuk, mint a repce. A mákka meg úgy szintén várjuk a megfelelő talajállapotot, vagy csapadékot, hogy tudjunk majd kezdeni majd a földen, mert az nagyon apró mag, és porba vetés az nem biztos, hogy ott megfelelne, még akár az, hogy is azt el tudja vinni, hogy nagyon sekélyen vessük, ilyen 1-2 centi mélyen szinte, úgyhogy azzal is kivárunk, és bízunk a jó időbe.
1: Ha az elkövetkező hetekben nem hullik számottevő mennyiségű csapadék, a gazdák kénytelenek lesznek száraz, poros talajba vetni a repcét, ami bizonytalan kelést és ezáltal gyengébb termés eredményt hozhat. Azoknak a termelőknek, akik nem vállalják a porba vetés kockázatát, más gabona félék termesztése mellett kell dönteniük.
4: Úgy egy hónapra visszamenőleg leterítettük azokat a tallókat, ahova a repcét akarnánk vetni, akkor fölszántottuk, és mindjárt lemunkáltuk. Hát azok még úgy, ahogy kinéznek, de hát tiszta, száraz, por. No most ebbe a porba, ha beletesszük a repcemagot, kap egy 5-10 liter esőt, akkor egy része ki fog kelni, de egy része az nem fog kikelni, és akkor itt veszik a mag, nem lesz erőteljes, egyenletes a kelés, ez már startba rossz lesz. Hát most azt kellene, szerintem, hogy megvárnánk egy kis csapadékos időt, hogy legalább a vetési mélység egyenletesen átázna, és akkor utána beletenni a magot.
3: Hogyha nem jön most csapadék, akkor mit tudnak tenni? Akkor mi a következő lépés?
4: Hát akkor keresztet vetünk. Nem tudom. Nagyon kilátástalan a helyzet.
3: Az elmúlt évekhez képest ez extrémebb szárazság, vagy eddig is volt már ilyen szárazság, vagy a tavalyi évekhez egy kicsit hasonlítsuk az ideit?
4: Hát én úgy gondolom, hogy idáig ez a legextrémebb szárazság, ami volt, de hát szinte minden évben fokozódik.
1: A gazdák egyelőre csak redukált, vagyis kisebb intenzitású talajművelést, például tárcsázást tudnak végezni a földeken. A repce és a mák vetésével szeptember végéig várhatnak, mivel ezeket kockázatos lenne a száraz, poros talajba elvetni.
5: Egyenesen a 70-es években.
6: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A legendák nálunk szólnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
7: Mert ami jó, az jó.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Kevesebb terméshozam várható a dohány esetében Magyar Kanizsa községben. Az aszályos csapadékmentes időjárás ennek a növénynek sem kedvezett. A betakarítás már nagyban folyik, a felvásárlási ár nem csökkent a tavalyihoz képest, viszont 20-25%-kal kevesebb lesz a termésmennyiség. Fejős Ornella a mikrofonnál.
1: Szépen haladnak a dohány betakarításával Kispiac határában. Almási Tibor és családja már évek óta dohánytermesztéssel foglalkozik. Több holdon termesztik a növényt. Mint mondják, a jelenlegi helyzetben talán még ezt éri meg palántálni. Eldobás nincs, ha pedig jégverés éri a termést, akkor is felvásárolja a gyár. Az elmúlt években a család a munkások segítségével, de egyre inkább gépesített módszerekkel próbálta megoldani a növény felaggatását. Itt már nem szednek ajdohányt.
2: Mi most a betakarítással foglalkozunk. Az úgy működik, hogy egy géppel, traktorral kivágják, mi főpakoljuk a kocsira, és aztán akasszuk fel a drótra a dohányszárat.
3: Egy nap mennyi, mekkora munkamennyiséget tudnak elvégezni?
2: Hát most mi sorszámra szoktuk számolni ki. Most például egyik nap, amikor bírjuk, 8 óra hosszás munkába 16 sor bírunk megcsinálni, akkor onnantól visszafelé már ugye amennyivel kevesebb órát dolgozunk, annyival, de igyekszünk, hogy legalább az a 8-6-7-8 kocsi meglegyen.
3: Mennyire munkaigényes ez a dohány?
2: Hát ez nagyon. Ezt az ültetéstől a betakarításig, ez majdnem azt mondhatom, hogy majdnem fél évi munka. Mert ugye a vetés, a palántálás, kapálás, virágszedés, permetezés, ez mind locsolás, ez mind körülbelül egy fél évi munka biztos.
1: A dohány felvásárlási ára nem lett kevesebb, viszont idén valamelyest kisebb hozamra számítanak. Mint mondják, legalább 20-25%-kal csökkenhet a termés. Az első osztályú dohány kilogrammonkénti ára 500 dinár körül mozog.
4: Nem volt kecses az időjárás hozzánk az idei évbe, mert kipalántálás után nagyon-nagyon keveset ázott meg. Kaptunk ilyen 5-6-10 liter esetleg, de az nagyon-nagyon kevés, úgyhogy másnapra a szél felszárította, úgyhogy ennyi.
3: Mikor kezdődött meg a dohánynak a betakarítása, és ők, hogy önök ezt hogyan végzik?
4: Hát a betakarítását azt a múlt héten kezdtük el, és a betakarítás úgy működik, hogy kivágjuk. Van egy gép, ami bevágja mindjárt a szárát, és szárastú fogjuk felakasztani, úgy fogjuk szárítani. Tavaly még csináltuk a zajdohányt, így vartuk, de az idén már teljes egészében az egészet fel fogjuk akasztani. A termelő sose elégedett, de rámondjuk, hogy tűrhető, de az idei hozam az egy 20-25%-kal biztos, hogy kevesebb lesz, mint tavaly volt.
3: Ugye évekre visszamenőleg dohánnyal foglalkoznak. Mit lehet elmondani jelen pillanatban az árról, mennyire megfelelő, vagy hát ugye tavaly, amikor el tudták bálázva értékesíteni, mennyire voltak megelégedve?
4: Meg voltunk vele elégedve, de szerintem az idei is körülbelül ugyanaz fog lenni, mint a tavaly, de hát most egy kicsikét szerintem a mennyiség lesz kevesebb.
3: Mennyire reális ez az ár?
4: Tűrhető a többi kultúrához viszonyítva, mert lássuk itten, hogy a kukorica, árpa, buza, azok is, hogy visszamenőleg 10-10 éve ugyanazok vannak. A dohány, ez egy kicsikét variálódik, kicsit följebb, kicsit lejjebb, de itt ott valahol vagyunk, úgyhogy szerintem jó lesz.
1: Szerbiában 2025-ben mintegy 6000 hektáron termesztettek dohányt, derül ki a Szerb Köztársasági Statisztikai Hivatalának adataiból. A termelés jelentős része szerződéses rendszerben zajlik, a gazdálkodók előre megkötött felvásárlási szerződések alapján termesztik a növényt. Országszerte több mint 3200 termelő áll szerződéses kapcsolatban különböző dohányfelvásárló vállalatokkal. A dohánytermesztés továbbra is fontos szerepet tölt be a szerb mezőgazdaságban, bár az ágazatot az elmúlt években csökkenő termelési volumen jellemezte. A szakemberek szerint a termelés stabilitásának megőrzéséhez kiszámítható piacpolitikai környezetre és megfelelő állami támogatásra van szüksége.
5: A legjobb rockzene
6: a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Rock a jóból.
7: Ültök és élvezitek a rock varázsát.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: Mi feltesszük a kedvenc lemezét.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hamarosan elkezdődik a körteszüret Bácskos útfalván. A helyi termelők várakozásai szerint a jó minőségű konzumkörte ára kilogramonként 1 euró körül alakulhat, míg a cefrének szánt gyümölcsért ennek nagyjából a felét kaphatják majd meg. Horváth Kátai Orhide a riportja.
1: Nemes Károly ültetvényét 2014-ben telepítették. Az 1000 négyzetméteres területen 240 fa kapott helyet. Nemes Károly 1000 négyzetméteres ültetvényén korábban többféle gyümölcs volt, ám a hatékonyabb növényvédelem érdekében végül a körte mellett döntött. A terület kihasználása és a könnyebb művelhetőségre egyedi megoldást választott.
2: Itt többfajta gyümölcs volt, de azt úgy láttam, hogy nem tudom kezelni, permetezni, nevelni, és akkor úgy döntöttem, hogy csak egy fajta legyen, és ehhez öntözést is készítettem hozzá, és az elképzelés az volt, hogy ezt a kis helyet, hogy ki tudjam használni, akkor ilyen szőlőlugasszerűen lett telepítve is, metszve is. Itt 3 emeleten helyezkednek el a fák, plusz a korona, de olyan magasságban, hogy létre nélkülával lehet metszeni, nem túl szélesek, és ezért a nap átjárja, a szél átjárja, könnyű a növényvédelem, a permetezés is.
1: A fák 90%-a vilmoskörte, a fennmaradó 10%-ot pedig a porzásban segítő Santa Maria fajta teszi ki. A gazda az utóbbi években szakember segítségét kérte a növényvédelemhez, ami nem csak a fák egészségét, hanem a pénztárcáját is kiméli.
2: Hát a körtének az ős ellensége a körtebolha, de egyébként minden más megtámadja, amit korábban, sőt 10 év ezelőtt sem kellett ennyit permetezni, mint most. De hát erre van protokoll, sőt az utóbbi néhány évben már alkalmazok növényvédő szakembert, mert rájöttem, hogy ha bár le van írva, hogy mikor mit kell csinálni, ha van növényvédő szakember, akkor általában lehet kihagyni permetezést, ami viszont költséghatékonyabbá teszi a termelést.
1: A 240 fáról egy átlagos évben akár 3,5 tonna gyümölcs is lekerülhet. Az idei kánikula és aszály miatt azonban elmarad a rekordtermés. A belterületi elhelyezkedés pedig külön odafigyelést igényel a munkálatok során.
2: Ezzel az 1000 négyzetméteren 240 fa olyan 3-3,5 tonnát tud teremni. Hát idén szerintem kevesebb lesz most. Öntözöm, de az öntözés szinte arra jó, hogy a fák túléljék. A körtékük nőnek még tartja magát, aránylag egyébként egészségesek, de most már leveleken látom a napszórásnak a nyomait. Növényvédő, vagyis jégvédelmi hálót azt nem telepítettem, ahhoz kicsi ez a terület, még bent vagyunk a faluban. És itt azért a permetezésre is jobban oda kell figyelni, tekintete a szomszédokra, az utcára. Tehát itt jobban kell vigyázni, mint egy külterületen.
1: Fábrik Attila már közel 20 éve foglalkozik körtetermesztéssel. A munkából pedig az egész család kiveszi a részét. Egy holdas területén tudatos döntés eredményeként kapott főszerepet az egyik legismertebb fajta.
3: A legelterjedtebb körtét szerettem volna telepíteni, ugye ez a vilmos körte, ezért 770-ben fedezték fel a vilmos körtét. Hát mielőtt elkezdtem őket telepíteni, utána néztem a piacon, hogy mire is jó, meg melyik a legjobb kör, tehát ugye ezt nagyon jó kompótnak is elrakni, a legjobb pálinkát lehet ebből készíteni, és akkor ezért döntöttem a vilmos körte mellett. Ugye ezek mellett vannak a porzójai, amik nem olyan értékes körték, de én a vilmos tartom a legmenőbbnek, a legjobbnak.
1: Bár a gazda szívesen fejleszteni a gazdaságot, a folyamatosan változó időjárás és a szélsőséges szárazság új kihívások elé állítja a termelőket. A jövőben elkerülhetetlenné válik az öntözőrendszerek és a jéghálók kiépítése.
3: Hát a legnagyobb bajunk, ugye, amit az előbb is mondtam, ez a szárazság, ez a nagyon erős napsütés, ezek az erős napsugarak, amik vannak. Hát több mint valószínű, hogy jégvédelmi hálókat kell majd telepíteni, tenni, mert meg locsolórendszert. De még azt se tudjuk, hogy már víz is ugye már nagyon mélyen van, hogy tudjuk majd kivitelezni, de a jövő évben követik el a pályázatokat, és akkor élni kell majd a lehetőségekkel, hogy a hálót és a locsolórendszereket megcsináljuk.
1: Öntözés nélkül a fákat sokkal nehezebb megfelelő kondícióban tartani, ami a termés mennyiségen is meglátszik. A megtermelt gyümölcsből a piaci igények szerint igyekeznek a legtöbbet kihozni.
3: Hát a vilmos kört az általában olyan 15 kiló az egy átlag, annyit szokott teremni egy fa. Én olyan 10 tonna körül szoktam egy évben szüretelni, az idén kicsit kevesebb lesz. Volt egy kis körteból a támadásom is, amit az elején mondtam, ugye ezek a szárazságok, nekem nem volt lehetőségem locsolni, mint ahogy itt lássuk, karesznak itt van lehetőség locsolni. Nagyon sokat számít, hogyha van egy locsolórendszer, hogyha tápot tudunk hozzáadni a fáknak, ugye sokkal jobb kondícióban lehet tartani. Hát amit bírunk, eladunk konzumkörtének, amit meg nem, az persze kifőzzük pálinkának, és akkor úgy értékesítsük.
1: Az idei szezonban a körtelevélbolha mellett a tavaszi fagyok és a rendkívüli hőség is megnehezítette a gazdák dolgát. Bár a jégverés elkerülte a falut, az első osztályú étkezési minőséget idén a megszokottnál kevesebb fáról tudnak majd szüretelni Bácskos útfalván.
4: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
5: Hogy ne maradjon le semmi.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Az ön állomása.

0: Ennyi fért az Agrárvilág első órájába, 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Tartsanak velünk.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
2: A

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Ismét magas hőmérsékletre figyelmeztetnek egész Szerbia területén. Szeptember első felében a maximumok a legtöbb napon újra elérhetik a 32 és 37 fokot. Szélsőségesek lesznek a feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A Dunán, a Száván, valamint a Tiszán, Titelnél a vízállás az elkövetkező napokban az alacsony hajózási szint alatt fog alakulni. Egy magyar állampolgár is szerepel annak a 261 külföldinek a listáján, akiket eltűntként tartanak nyilván a szerdai villámárvizek és földcsuszamlások után Tibetben. A hivatalos kínai adatok szerint a tibeti autonóm területen eddig 16 ember vesztette életét, miközben 546 személy továbbra is eltűntként keresnek. A katasztrófa Nepálban is súlyos pusztítást végzett. A vasárnap reggeli hatósági adatok szerint legalább 734 ember halt meg, miközben mintegy 2498 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentési és kutatási munkálatok továbbra is nehezek, és a kedvezőtlen az időjárás, ami nem segít. A hatóságok mindkét érintett térségben folytatják a túlélők és az eltűntek felkutatását. Futópályává változtak Szabadka utcái, elkezdődött a félmaraton. Az útlezárások és menetrend változások egészen 12.30-ig lesznek érvényben. A 9. szabadkai félmaraton kapcsán jelentős forgalomkorlátozás van a város központjában, a harcosok sorakozója a lakótelepen és a sugárúton. A 10 kilométeres és a 21,1 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8.25-kor, a gyermekfutam pedig 9.30-kor kezdődött a város központból. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások léptek életbe. 12.30-ig módosul az 1-a, a 2-es, a 3-as, a 6-os és a 16-os járatok útvonala. Hívek és zarándokok érkeztek a hétvégén a Szabadka melletti Szentkútra, a Könnyező Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely hagyományos búcsújára. A háromnapos lelki előkészület csütörtökön kezdődött, szombat este pedig bűnbánati liturgiát és gyertyás körmenetet tartottak. A búcsú központi napján vasárnap két ünnepi szentmisét mutatott be Mirko Stefkovit nagybecskereki megyés püspök reggel 8 órakor, majd 10 órakor pedig horvát nyelven. A püspök számára Szentkút különösen fontos, hiszen korábban hosszú éveken át segítette a kegyhely liturgikus életét. A búcsú délután a betegekért és a Caritas önkénteseiért bemutatott szentmisével zárul. Első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. A Pannon RTV három munkatársa, Mecseri Kanita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyt kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a verseny fődíját.
0: Időjárás.
6: kedves hallgatóinkban napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt felhőképződéssel.
4: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
7: Friss hírek minden órában.
4: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy mit tartogathatnak a következő évek a vajdasági termelők számára, és hogyan lehet alkalmazkodni a megváltozott éghajlati körülményekhez. Ezután közgazdásszal beszélgetünk a szárazság agráriumra gyakorolt gazdasági hatásairól. Jó vételt!
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
2: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ezt kapd ki.
1: Az aszály már a mindennapjaink része Vajdaságban, de hogyan lehet alkalmazkodni az egyre forróbb és szárazabb évekhez, és milyen mezőgazdaság várhat a következő nemzedékekre? Vízgazdálkodásról, talajvédelemről, fásításról, állattenyésztésről és a gazdálkodás jövőjéről Bakos Viktor agrármérnökkel beszélgetett Brasnyó Zoltán.
2: Kezdjük a saját gazdaságoddal. Mióta foglalkozol állattenyésztéssel, és milyen jó és szarvasmarha fajtákat tartasz jelenleg?
3: Állattenyésztéssel nagyjából 20 éve foglalkozom. Amikor elkezdtem, akkor csak juhtenyésztés volt, ez még az egyetem éveim alatt kezdtem el csinálni. Akkor ilyen, hát összevásároltam juhokat, és akkor így tulajdonképpen így passzióból, kettelésből, hobbiból tartottam valamennyi állatot. És utána, amikor megnősültünk, család alapítottam, utána átköltöztünk Bajsára, és akkor indult meg egy ilyen intenzívebb állattenyésztés. Ugye itt egy nagyobb kiterjedésű tanyán lakunk a falun kívül, és akkor megvolt a megfelelő lehetőség, hely és tér arra, hogy foglalkozunk állattenyésztéssel. És azóta juhtenyésztéssel intenzíven 2015-6 óta, tehát nagyjából 10 éve foglalkozunk, valamint másfél éve, két éve belefogtunk húsmarha tenyésztésbe is. A fajtákról azt kell tudni, hogy a juhoknál az Île-de-France fajtát tartom, másnéven francia húsmerino, ez egy olyan fajta, ez Franciaország Párizs környékén tenyésztették ki ezt a fajtát, azt kell róla tudni, hogy ez direkt azért tenyésztették ki, hogy legyen egy ilyen zártan tartható gabona, illetve gabona törmelékre és mezőgazdasági melléktermékekre alapozható fajta, tehát ez nem igényli a járatást, a legeltetést, persze lehet úgy is tartani, de ez zártartásban is kitűnően termel. Ez egy aszezonalitásra hajlamos fajta, ami azt jelenti, hogy az év bármely szakában termékenyül, tehát sűrűbben ellik, kiváló húsformái vannak, és ebből itt Szerbiában elég sok vérvonal található, tehát ez egy elterjedt fajtának számít, a vásárlók nagyon kedvelik, ugyanis a bárányoknak kiváló húsgyarapodása, húsformái vannak, eladható könnyen a bárány. A szarvasmarha tenyésztés, az pedig hát két évvel ezelőtt volt egy elképzelés, utána nem sokkal később ez be is következett, illetve meg is valósult. Ott is egy francia fajtára esett a választásunk, ez a Charolais húsmarha, ez az egyik legnagyobb testű húsmarha, amit nagy mennyiségben tartanak a világban. Ez egy befejező terminál fajta, ami azt jelenti, hogy nagyon jó izmolt, nagyon jó nő, nagyon jó a növekedési ereje, tömeggyarapodása, kiváló húsformái vannak, tehát a Charolais hús az ilyen első osztályú primőr étterem minőséget képvisel. És nagyon könnyen kezelhető, tehát akár kezdő húsmarhatartók is tartassák, persze azért kell hozzájuk határozottság, de ugyanakkor a szelíd, békés bánásmódot meghálálják, és most már megszülettek itt egy 2-3 hónappal ezelőtt az első borjak is, úgyhogy most már ezt a két állatfajt tartjuk, tehát a juhokat és a szarvasmarhákat. Én agrármérnöki egyetemet fejeztem, azon belül is ugye állattenyésztési szakirányon. Egy állattenyésztési mérnöknek a munkája az a takarmányozás, a tartástechnológiák, a szaporodás biológia lekövetése, a betegség megelőzés és az állat jólét, vagyis az animal welfare területein merül ki. A feleségem ugye Bajsa, és akkor itt voltak földterületek, amin szántaföldi növénytermesztést is folytatunk, és az mellé csatlakozik ugyebár az állattenyésztés. Igen, és ugye ezek voltak azok a klasszikus rendszerek, tehát ahol a növénytermesztés és az állattenyésztés kíséri egymást, és ez nálunk továbbra is így van. A feleségem is sokat segít, hát most éppen nem, mert ugye várja a harmadik babát, de a két fiam, akik 7 és 12 évesek, ők már a saját erejükhöz és képességeikhez mérten kiveszik a munkát, szeretnek etetni, szeretik az állatokat rendezni, itatni, segítenek a gazdaság körül.
2: Ez utánpótlás.
3: Úgy néz ki, hogy igen. De ők is az állattenyésztést szeretik, látják, hogy abban vannak lehetőségek. Egyébként kint élünk egy tanyán a falun kívül, a főút mellett, egy szép dimbes-dombos erdős, fás, nem erdős, fás részen, ahol relatív még sok a fa. Ha minden egész vajdaságban annyi fa lenne, mint itt a házunk környékén, akkor azt hiszem nem volna gond az erdők és a fák mennyiségével, de sajnos ez nem így van. Úgyhogy, és termelünk árpát, búzát, napraforgót, kukoricát, azt kisebb mennyiségben most már, repcét, hogyha van lehetőségünk elvetni, lucernát, árpát, búzát, napraforgót, kukoricát, azt kisebb mennyiségben most már, repcét, hogyha van lehetőségünk elvetni, lucernát, zabot, szudáni füvet,

0: nincs szerves trágya, akkor legalább ilyen természetes szelekcióval, tehát ezzel a vetésforgóval szabályozzuk a növényi betegségeket és a kártevőket.
1: Térjünk át az idei évre, 2026 ismét egy nagyon száraz évnek bizonyult. Itt mit tapasztalsz ebből a saját gazdaságodban? Ugye erre már azért kitértél, és ugye agrármérnökként hogyan értékeled az idei aszály súlyosságát, akár más szektorokban, más területeken?
0: Ugye 2021-től kezdődött ez a periódus. Ugye mindig voltak a szárazabb, nedvesebb, melegebb, hidegebb periódusok ugye a bolygó föltörténetében és a föltörténeti időszakokban. Ez, ami most történik, ez egy elég radikális és gyors folyamat. Nem kellene, hogy ennyire gyorsan játszódjon le. Ugyanis az történik, hogy a Kárpát-medence klímája az egyre jobban a közép-spanyolországi, vagy a dél-spanyolországi és a görögországi viszonyokhoz kezd hasonlítani. Na most, itt ugye ez pontosan miért történt, az akár lehet óceáni áramlatok következménye, lehet emberi légszennyezés következménye, tehát nagyon sokféle tényező az, ami ezt kiválthatja. A lényeg az, hogy az elmúlt 5-6 évben ez felgyorsult. Tehát volt egy nagyon száraz év 2012-ben, volt egy nagyon száraz év 2017-ben, és az ugye előbb normális volt itt a vajdasági klímán, hogy 5-6 évente, 7 évente van egy száraz év, és ez teljesen belekalkulálható volt. Itt ebben a mérsékelt égövi mezőgazdálkodásban, viszont ez, ami az elmúlt 5-6 évben zajlik, ez már ez a hét szűk esztendő fogalmát elég komolyan kimeríti. Ugyanis nem csak az a gond, hogy nem esik annyi csapadék, hanem ugye egyre forróbbak és egyre szelesebbek a nyarak. És a szelet azért emelem ki, mert egy növényt nagyon sok abiotikus stressz éri az elmúlt években. Tehát ez egy dolog, hogy nem kap vizet. A másik az, hogy süti az UV a forróság. A harmadik pedig ugye, hogy ez miatt, hogy alacsonyabb a kipárolgás és erős a napsugárzás, ugye egy állandó száraz szél gyötri ezeket a növényeket, és ebben már nagyon nehezen tudnak ezek a növények boldogulni. Tehát ez az idei év, ez semmiben sem tér el mondjuk rá a tavalyitól, vagy a tavaly előttitől, vagy az akármelyeket 22-es évtől, 23-as évtől voltak, amikor egy picikét voltak ilyen mentőövként egy-két nyári zápor, de az idén nem történt meg. Tavaly sem történt meg, azt hiszem, hogy még 24-ben volt ilyen egy-két üdítő nyári zápor, de az is csak ilyen minimális segítséget tudott nyújtani. Úgyhogy nagyon rossz irányba tart a Kárpát-medence, és azért persze a Kárpát-medence nem csak vajdasági probléma, ez Belgrádtól budapesti probléma, illetve tulajdonképpen az osztrák hegyektől egészen Erdélyig probléma ebben az egész körben. Azért is mondom, hogy a Kárpát-medencére az egész most így hatványozottan kihat, és az a rossz az egészben, és szerintem ez nem is nagyon fog változni.
1: Igen, ezt szerettem volna tőled kérdezni, hogy ez lesz az új normalitás, tehát hogy ehhez kell hozzászoknunk, és erre kell felkészülni a következő évektől. Te hogyan látod ezt?
0: Én úgy gondolom, hogy sajnos igen. Ugyanis nincsen semmiféle olyan jel annak, hogy mindez megváltozna. Tehát vannak olyan tényezők, amik képesek lennének ezt valamilyen szinten ellensúlyozni, de sajnos azok a tényezők itt a vajdaságból is hiányoznak, nagyon hiányoznak. És ez miatt tulajdonképpen úgy működik ez az egész vajdaság, hogy ez egy síkvidék, minimális domborzati eltérésekkel, hogy mint egy lencse. Tehát ugye nagy területen történik a szántóföldi növénytermesztés, és ez miatt a területek állandóan fel vannak melegedve, főleg, hogyha nem hagynak talajtakarást a gazdák nyáron, hogyha felforgatják a földeket, vagy megtárcsázzák, vagy felszántják, vagy ugarolják, vagy bármit csinálnak, a talaj melegszik, az állattenyésztés visszaszorulásával, mert nagyon-nagyon visszaszorult egyébként az állattenyésztés, egyre kevesebb a szárvasanyagpótlás, ugye mindenki műtrágyákkal próbálja a termését növelni. Most a műtrágyák, tudjuk, hogy tehát a nevében is benne van, hogy ez egy mesterséges anyag, tele mesterséges sokkal, amik okoznak a kiszáradást is, okoznak pH-változást is, okoznak a talajban. meg nitrátterhelést is okoznak, és akkor ez az egész egy olyan közegben történik, ahol nincs elegendő nedvesség, tehát ezt tudjuk, hogyha most megnyalunk egy kanál sót, és utána nem kiállunk a napra, és nem iszunk vizet, akkor el tudjuk

0: üzem, hogy mi történik velünk, hát ez történik a növényekkel is. Úgyhogy itt nagyon meg kell gondolni az ember, mit ültessen, mit vessen, milyen vetésforgóban, hogy milyen talajerő visszapást alkalmazzon, hogy meg az is nagyon meggondolandó, hogy egyáltalán mekkora területeken gazdálkodjon, hogy hol érdemes még gazdálkodni, és annak mit érdemes tenni. Úgyhogy itt a mezőgazdaság az ilyen radikális változásokon esik most keresztül.
1: És ugye például az öntözés fejlesztése az egy lehetséges megoldás lenne, vagy ennél jóval nagyobb változásra van itt szükség a növénytermesztésben, és mondjuk az állattartásban is, hogyha te szakmádról beszélünk.
0: Az öntözés az egy nagyon relatív dolog, hogy ez mennyire jó és mennyire nem. Elsősorban sajnálatos módon itt nálunk a mi környékünkön talajvízet használnak öntözésre. Na most a mi generációnk az nincs arra feljogosítva, hogy az utána következő, vagy az azután következő értsük, tehát a gyerekeink, vagy az unokáink ivóvizét mi állacsoljuk azért, hogy mi egy adott környezetben egy olyan kultúrát próbálunk termeszteni, amire már nincsen normális lehetőség. Tehát a talajvíz elöntözését én személy szerint úgy is, mint agrármérnök, de úgy is, mint mezőgazdász, mint termelő, megszüntetném. Tehát nem azért van a talajvíz, hogy avval mi locsoljunk. A talajvíz az arra szolgál, hogy ezt megígyük. Mi vagy az állatok. És nem csak most, hanem több generáción keresztül. Azt nem szennyezhetjük el. A másik a maga a locsolásnak a módszere. Tehát az, hogyha, és hihetetlen, hogy ennyi év után, hogy pedig erről van rengeteg írott sajtó és cikk, hogy emberek mit ne csináljanak, akkor is csinálják. Tehát délben látok 40 fokban felső tifonos locsolást, tehát ami olyan körülbelül, mint hogyha kiállnál a 42 fokba, és így locsolnál a ház előtt a betont meg a füvet, tehát így füvet is szétégeti ez a hirtelen kipárolgás, semmi értelme nincs. Esetleg odaállnak a madarak hűteni magukat, egyedül az annyi a pozitívum az egésznek, semmi más. Tehát ez a talajvíz ellocsolása, ezt én nem tartom okos ötletnek. Esetlegesen, hogyha felhúzott talajvizet a föld alatt tartva, tehát egy ilyen talaj alatti csőrendszereken történő locsolás, tehát amikor direkt a talaj felszínével nem érintkezik az a víz, hanem a gyökérzónában, tehát egy ilyen 15-20-25 cm mély, vagy akár 30-35 cm mélyen a gyökérzónában alulról történik egy locsolási rendszer, akkor esetleg az működőképes lehet, mert ugye az kipárolgás nélkül aztán vissza tud lassan szivárogni az altalajba. Ezenken túl pedig ugye itt a vízgazdálkodás annyira rossz módon történik, hogy itt igazság szerint kanálisokból, csatornarendszerekből, mesterséges tavakból kellene a csapadékvizet, illetve a hozott felszíni vizet kellene locsolásra felhasználni. Az teljesen oké, ez teljesen rendben van, mert az a víz egyébként is ugye felszínen van, az a víz egyébként sem alkalmas emberi vagy állati fogyasztásra. Abból lehetne locsolni, csak ugye a kanalizációs rendszerek, meg a kanális rendszerek, a csatornarendszerek nem jól működnek, nincsenek elárasztott terek. A tavaszi, illetve a téli többletvizeket a Dunáról, a Tiszáról az rögtön elvezetik az országból, ugyanezt történik Magyarországon, és ugyanezt történik Szerbiában is, hogy nem, hogy oda a kanálisokon, csatornarendszerekbe kijuttatnák, vagy esetleg mesterséges tavakba, vagy esetleg ilyen spont természetes víztározókban, ez mind nem történik meg, utána pedig fogják a fejüket, hogy hú, nincs víz, nincs honnan locsolni. Harmadrészt pedig a maga a locsolás is költséges, tehát ez nem ingyen van. Tehát azok a pumpák, azok a rendszerek, az mindet fel kell szerelni, fel kell építeni, és én úgy gondolom, hogy nem az a megoldás, hogy talajvizet locsoljunk, hanem esetleg vagy felszíni vizekből, vagy pedig olyan kultúrákat olyan módon kell termeszteni, amik talán még rentabilisak tudnak.
1: És ez kapcsolódik is a következő kérdéshez, hogyha mondjuk 10-20 évre előre tekintesz, akkor itt milyen mezőgazdaságot látsz Vajdaságban? Tehát vannak olyan vélemények, hogy lassan el kéne kezdeni datóját, meg hasonlókat termeszteni, de hogy egyébként ezen a vidéken hosszú távon szerinted mit kéne másképp csinálni ahhoz, hogy megéljünk ebből?
0: A legnagyobb probléma az, hogy sokan olyanok akarják megmondani, hogy mit kellene csinálni, akik ezzel nem foglalkoznak, vagy pedig olyan cégek képviselői, akik csak eladni akarnak. Itt a gazdákat kéne arról megkérdezni, hogy egyáltalán mihez van még kedvük. Ugyanis tehát ötletelni lehet bármiről, de nem hiszem, hogy most egy 60 pluszos vajdasági gazda az most majd olajfákat fog telepíteni, vagy fügét, vagy datóját fog termeszteni, mert nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni. Aki már kiállt egyszer az állattenyésztésből, az is nagyon nehezen áll vissza. És a másik nagy probléma pedig a generációs pótlás, mert a gyerekek azt látják, hogy a szülők, a családok csak kínlódnak a mezőgazdaságban, nem azt mondja, hogy ezt a vonalat akarják folytatni. Elsősorban itt állami rendeletek kellenének. Például az imént említett vízgazdálkodásról. Amit mondtam, hogy a tavaszi vagy a téli többletvizeket kanális rendszerekbe, csatornarendszerekbe szétvezetni, azokat a csatornákat, kanálisokat karbantartani. Akár bővíteni őket, összekötni természetes vizekkel, víztározókkal, akár mesterségesekkel, és abból locsoló rendszereket kialakítani. A második, hogy Belgrádtól Budapestig nincsenek összefüggő erdőterületek. A fák, a nagy kiterjedésű erdők, vagy fás ligetek, fás részek, azoknak sokkal nagyobb a kipár, tehát nagyobb mennyiségű nedvességet tartanak is vissza, a talajban is, önmagukban is, és az nagyobb a kipárolgásuk, viszont nem melegszenek úgy föl, tehát nem úgy működnek, mint egy kopár talaj. Ott is kellene változtatni, hogy a vajdasági, most beszéljünk csak ugye rólunk, a vajdasági területeken is nagyban kellene növelni az erdős területek számát. Akár oly módon is, hogy akár a földtulajdonosok is kapjanak támogatást ugye a területek után, amiket befásítanak megfelelő autentikus fafajtákkal, és ezáltal csökkenteni mind a szélerózió, mind a napsütés erejét, és ezáltal talán fokozni a kipárogást, és akkor talán könnyebben ki tudnak alakulni lokális zivatarok. Nagyon fontos lenne még az embereket edukálni, hogy mit csináljanak a talajjal, vagy mit ne csináljanak, hogy ne tegyék tönkre. Tehát itt az a rendszer, amit működik a második világháború óta, az még mindig folyamatban van. Tehát ez az intenzív szántás, a föld kopáran hagyása, az agyonműtrágyázás talajanalízisek nélkül. Nem használnak az emberek ugye szerves trágyát, mert egyre kevesebb mennyiségben nem használnak baktériumtrágyákat, megölik a talajt, tehát a humusz tartalom radikálisan csökken. Tehát oda edukálni kéne az embereket, és megmagyarázni nekik, hogy az miért jó, hogyha odafigyel a talaj életre, a mikrobiomra, a talaj állapotra, hogy milyen növény társítások azok, amelyek esetleg tudják takarni a talajt, hogy ott maradjon az a valamennyien szintű nedvesség, vagy élénkább talajélet következtében. Ugye azt tudni kell, hogy minél élénkább a talajélet, minél több mikroorganizmust, baktériumot, gombát tartalmaz, annál több élő közeg, tehát annál több nedvességet tud visszatartani. Ugyanez érvényes a szerves trágyázásra. És igen, első évben tud égetni az a szerves trágya, vagy szárítani, de utána 3-4 éven keresztül intenzívebben tartja vissza a nedvességet. Tehát ezeket is meg kell az embereknek magyarázni. Utána pedig sajnos el kell fogadni azt, hogy vannak kultúrák, mármint növényi kultúrák, amiket már nem érdemes termeszteni. Vagy egyszerűen, vagy másképpen kell csinálni, de én inkább azt mondanám, hogy vannak kultúrák, amikkel már nem kell foglalkozni, és lehet, hogy ott kell bizony váltani. Viszont egy kultúrát akkor tud egy gazda termelni, hogyha annak a kultúrának van vevő közege. Tehát addig, ameddig nincs rá megfelelő felvásárlási forma, út, vonal, volumen, addig kár hozzáfogni a termesztéséhez, mert azért nem tud mindenki mindent háztájilag feldolgozni. És sok esetben nincs is arra igény, hogy az emberek mindent háztájilag feldolgoznak, ugye, mert a háztájilag feldolgozott termények, termékeknek is azért van egy magasabb ára, amit azért a szerbiai polgároknak a fele nem tud kifizetni. Tehát persze jók ezek a kezdeményezések, hogy na, akkor most termesszünk ezt, meg termesszünk azt, meg amaz, és akkor azt otthonilag fel kell dolgozni, és akkor még álljunk ki a piacra, hogy valamilyen rendezvényekre, és akkor adjuk el. Ez kapacitás, az emberi kapacitás kérdése is, meg ugye megvalósíthatóság kérdése is, és ez sok esetben nem megvalósítható. Úgyhogy ez több tényező, tehát azért mondom, hogy a vízgazdálkodás, a fásítás, az edukálódás az embereknek, akkor alapból, hogy miket termesztenek és milyen formában, ez mind-mind közrejátszott abban, hogy a következő 20 év mezőgazdasága hogyan fog működni. És még egy nagyon-nagyon fontos tényező, ami sajnos hiányzik, hogy ilyen országban, ami erősen mezőgazdaságra orientált, Itt nem egy, másfél vagy két éves terveket kell szülni, hanem itt alkotmányi szintre kellene emelni a mezőgazdasági támogatási rendszert, mint megújuló energiaforrást, és pártoktól és mandátumoktól függetlenül 10-15 éves terveket és támogatási rendszereket kellene létrehozni, hogy az emberek tudjanak, mert a mezőgazdaságban nem lehet egy-két évre tervezni. Tehát itt minimum 5-10-15 éves tervekre van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdász tudja, hogy mire számíthat, és utána azok legyenek is kifizetve, és akkor működhetünk. Mert az egész támogatási rendszer azért lett kitalálva, hogy a boltokban olcsóbb legyen az étel. Mert hogyha a boltokban nem lenne támogatási rendszerünk, akkor egyszerűen képtelenség volna ennyi, ekkora pénzekért eladni akár egy kiló buzát, aminek szintén nyomott ára van, meg minden terménynek nyomott ára van, és azért kapunk támogatást, hogy azért fent tudjuk tartani a gazdaságunkat. Ez sok esetben, ugye ez egy nélkülözhetetlen dolog, erre szükség van, ez így működik az egész európai rendszer. Hogy nincs rendes ár, hanem inkább adnak rá támogatást. Valamilyen szinten ez egy olyan dolog, hogy az ember dolgozik, és ugye a mezőgazdász, az főleg egy állattenyésztő, az dolgozik 40 fokba is, meg mínusz 20-ba is, meg éjszaka is, meg ünnepnapon is, meg karácsonykor is, és utána tulajdonképpen ilyen szociális segélyt kapunk, hogy a gazdaságot fent tudjuk tartani. És ez sajnálatos módon, de ez így van. És mindezt azért, mert most kifizetnek 20 dinárt egy kiló buzája, vagy nevetséges ár, ha belegondolunk, hogy 50 dinár egy kifli, egy kiló buzából meg lehet csinálni 30 kiflit, például, és mi egy kiló buzáig kapunk 20 dinárt. Egy kifli pedig 50 dinár, tehát érted a különbséget?
1: Értem.
0: És azért kapunk támogatást, hogy egyáltalán még legyen valakinek kedve ezt a buzamagot elvetni. Mert ha nem kapnánk ezt a támogatást, akkor senki nem vetne már buzát. És akkor nem volna a boltokban liszt, nem volna a városokban kifli meg burek, és akkor kitörne a lázongás.
2: Most csak a zene létezik. Csak a zene létezik.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké. Okay.
6: Ajánlót hallottak.
7: Ami rólunk szól,
6: amiről Vajdaság beszél.
8: Információk, amikre támaszkodhat.
9: A 107,1-en.

0: borítom. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Már azok is értik és észlelik a rendkívül magas hőmérsékletek káros hatásait a mezőgazdaságra, akik nem értenek ehhez az ágazathoz. Maguk a növénytermelők és az állattenyésztők pedig aggódva figyelik az erős napsütéstől halálra égett napraforgó és kukorica parcellákat. Az állattenyésztők itatni még ugyan tudják a hízómarhákat vagy a kismalacokat, de a zöld takarmányt sem nekik, sem a baromfiknak nem tudnak biztosítani megfelelő mennyiségben és minőségben. Mindezt a közgazdász szakemberek is követik, és a GDP-vel kapcsolatos negatív hatásokra is felhívják a figyelmet. A problémáról Karai Lászlóval Szabó Hangya Teréz beszélgetett.
1: Valahol itt kezdődik, hogy munkafeltételek, illetve a munkavállalóknak a veszélyeztetettsége, és ott folytatódik, hogy kevesebbet termelnek. Vannak erre már is statisztikai adatok, hogy csökken a termelékenység általában véve, akár Európát tekintve, akár Szerbiát tekintve?
2: Itt elsősorban most, mivel a mezőgazdasági idényben vagyunk, itt a mezőgazdaságot lehetne említeni, mint mérvadó statisztikai adat összehasonlítási alapot, és én pár országban megnéztem, hogy tulajdonképpen hogyan is hatnak ki ezek a hőmérsékletek a mezőgazdasági termelésnek az alakulására, és ezek az összegek, amelyek és mennyiségek, amelyek megvalósulnak, milyen mértékben hatnak ki a GDP alakulására. Látjuk azt, hogy Szerbiában 4% a mezőgazdasági termelésnek a hatása a GDP-re, Magyarországon 2,5. A fejlettebb országokban, mint Németország, csak 0,7, Franciaországban 1,8. Ez mind természetesen a gazdaság fejlettségétől is függ, de hát ezek a legkézenfekvőbb adatok, és hogyha itt a mezőgazdaságban olyan feltételek kerülnek most előtérbe, mint amelyek most itt is vannak, hát igen nagy mértékben tudnak kihatni a GDP alakulására, mert akkor a kivitelis, tehát azok a mezőgazdasági termékek, úgy itt az állattenyésztésre is gondolnunk kell, mert szegény állatok is, ők is megviselve vannak ezáltal a meteorológiai jelenségek által, tehát ott is a tejtermelés is bizonyára másképp alakul, akkor a
1: sertés vagy a hízomarra is nyilván lassabban fejlődik.
2: Tartása mind lassabban fejlődik, és akkor természetesen kevesebb az a lehetőség is, amelyet fel lehet dolgozni, kivitelre elkészíteni, és ha a szerződések megvannak, és nem teljesítsük ott is azokat a mennyiségeket, amelyeket vállaltunk, akkor ez mindenféleképpen kiesést jelent a GDP-re, úgy a termék mennyiséget illetően, de az adóbevételeket is illetően, amelyet már az előbb is említettem, hogy igen nagy mértékben kihatása van azzal a kitétellel is, hogy hát attól függetlenül, hogy az infláció esetleg tud ezen segíteni, de hogyha nincs nagy mennyiségű áru a piacon és nagy a kereslet, akkor egyszerűen, ha nincs lehetőség arra, hogy eladjunk valamit, akkor itt is gond van, és hát problématikát teremt az egész helyzetben.
1: Laikusként azt kell mondjam, lehet, hogy a spekulánsok már arra gondolnak, hogy ha kevesebb lesz a termés, akkor jócskán meg lehet emelni az árakat. Valós-e ez, hogy maradjunk a mezőgazdaságnál, hogy a mezőgazdasági termékek ára az egekbe fog ugrani?
2: Hát van benne lehetőség. Most, hogy az egekbe fogja ugrani, de bizonyára, hogy meg fog. Most azok a termények és azok a termékek, amelyek most ebben az időszakban értek be, itt bizonyára hát kiesés várható, kisebb mennyiségű termést lehet várni. Tehát itt, amikor a kínálat-kereslet oldalát vizsgáljuk meg, akkor bizonyára, hogy lesznek hát húzósabb helyzetek is olyan szemszögből vizsgálva, hogy nem lesz már akkora kínálat, vagy nem lesz olyan minőségű az az áru, amelyet kínálnak, és akkor fennáll az a lehetőség, hogy hát a kupecok, idézőjelben mondva, egy egész más logikával fognak a termelők elé állni, és megpróbálják az árakat felsófolni. Abból a szemszögből, hogy az ő nyereségük valósuljon meg, a szegény termelők pedig továbbra is csak ott vannak, hogy hát őnekik, ha más nincs, akkor csak ezt kell vállalni, hogy átadják a terményt azon az áron, amelyen a felvásárlók most ezt szebb kifejezéssel élvén megvásárolják tőlük. És én úgy látom, hogy itt nem csak termelési gond van, hanem logisztikai problémák is vannak. Látjuk azt is, hogy Nyugat-Európában milyen nagy problémákat okoztak ezek a nagy melegek a vasúti közlekedésben, a hajó forgalomban és a belvárosi, a városi forgalmakban is. Egyszerűen, ha ebben a nagy napsütésben és őrült forróságban megolvad az aszfalt, akkor a helyi közlekedés tud olyan gyorsan és hatékonyan működni, mint eddig. Ha meg pedig azt nézzük, hogy a sínek is olyan szemszögből deformálódnak, hogy egyszerűen nem tudják biztosítani azt a megszokott biztonságot és azt a megszokott sebességet, amelyet hát előre látnak azok a minőségek, amelyeket eddig biztosítottak, akkor itt is gond akadhat, nem tudják időre leszállítani az árut. Tudjuk, hogy nagyon sok gyárban a just-in-time, tehát a pontosan időre levő komponensek beszállítása nagyon lényeges elemét képezi a pontos és hatékony termelékenységnek és termelésnek, és hogyha ezek kiesnek, akkor ez megint egy olyan spirált fog előteremteni, amellyel nehézkesebbé válik a gazdasági termelékenység, és egyszerűen a gazdasági tervek és a gyári tervek megvalósítása is.
3: SMR.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Ennyi fért a mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Masa Dávid nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást. A viszonthallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
2: A 90-es évek magyar slágerei.
1: Itt. A 107,1-en.
3: És a világhálón.
1: SM.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agádi Gábor. Ismét magas hőmérsékletre figyelmeztetnek egész Szerbia területén. Szeptember első felében a maximumok a legtöbb napon újra elérhetik a 32 és 37 fokot. Szélsőségesek lesznek a feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A Dunán, a Száván, valamint a Tiszán, Titelnél a vízállás az elkövetkező napokban az alacsony hajózási szint alatt fog alakulni. Egy magyar állampolgár is szerepel annak a 261 külföldinek a listáján, akiket eltűntként tartanak nyilván a szerdai villámárvizek és földcsuszamlások után Tibetben. A hivatalos kínai adatok szerint a tibeti autonóm területen eddig 16 ember vesztette életét, miközben 546 személy továbbra is eltűntként keresnek. A katasztrófa Nepálban is súlyos pusztítást végzett. A vasárnap reggeli hatósági adatok szerint legalább 734 ember halt meg, miközben mintegy 2498 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentési és kutatási munkálatok továbbra is nehezek, és a kedvezőtlen az időjárás, ami nem segít. A hatóságok mindkét érintett térségben folytatják a túlélők és az eltűntek felkutatását. Futópályává változtak Szabadka utcái, elkezdődött a félmaraton. Az útlezárások és menetrend változások egészen 12:30-ig lesznek érvényben. A 9. szabadkai félmaraton kapcsán jelentős forgalomkorlátozás van a város központjában, a harcosok sorakozója a lakótelepen és a sugárúton. A 10 kilométeres és a 21,1 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8:25-kor, a gyermekfutam pedig 9:30-kor kezdődött a város központból. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások léptek életbe. 12:30-ig módosul az 1-a, a 2-es, a 3-as, a 6-os és a 16-os járatok útvonala. Hívek és zarándokok érkeztek a hétvégén a Szabadka melletti Szentkútra, a Könnyező Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely hagyományos búcsújára. A háromnapos lelki előkészület csütörtökön kezdődött, szombat este pedig bűnbánati liturgiát és gyertyás körmenetet tartottak. A búcsú központi napján vasárnap két ünnepi szentmisét mutatott be Mirko Stefkovit nagybecskereki megyés püspök reggel 8 órakor, majd 10 órakor pedig horvát nyelven. A püspök számára Szentkút különösen fontos, hiszen korábban hosszú éveken át segítette a kegyhely liturgikus életét. A búcsú délután a betegekért és a Caritas önkénteseiért bemutatott szentmisével zárul. Első helyezést értek el kollégáink az idei 12. kulturális filmek fesztiválján. A Pannon RTV három munkatársa, Mecseri Anita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyt kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a versenyfődíját.
3: Időjárás.
4: Kedves hallgatóinkban, napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt felhőképződéssel.
5: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
6: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
7: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv. Reklámot hallottak.
8: Virág, hagyatlódát küldött.
5: Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 683. adásunkban, az év 35. vasárnapján, augusztus 30-a van, Rózsa, Félix és Róza névnapja. Rózsa napja magyar szőlőtől a kaliforniai borvidékig. Augusztus 30-án már egészen másképp nézünk a szőlőre, mint néhány héttel korábban. A fürtök egyre teltebbek, a bogyók puhulnak, gyűlik bennük a cukor, és a kertész egyre gyakrabban végez ellenőrző kóstolást. A reggelek közben harmatosabbak lesznek, az estig gyorsabban érkeznek, és a nyárutó kertjébe már érezhető, hogy szeptember itt vár a kapuban. A régi magyar kalendáriumban augusztus 30 rózsa napja egy kevésbé ismert időjelző nap volt. Egyik népies kalendárium ehhez a naphoz a kender felszedését és bugázását is kapcsolja. A határ tehát már nem csak termett, lassan készülődött az őszre. Ezen a napon született egy magyar ember is, akinek története több ezer kilométerrel arrébb Kaliforniában vált a szőlészet történetének részévé. 1812. augusztus 30-án született Haraszti Ágoston, akit a kaliforniai borászat egyik úttörőjeként tartanak számon. A szőlőnél egyébként augusztus végén már minden nap számít. Haraszti története különösen jól illik augusztus 30-ához, mert a magyar kertekben és szőlőkben éppen most válik egyre izgalmasabbá az érés. A korai fajták egy része már szedhető, illetve már le is van széve. Más fürtöknek még idő kell, és a következő hetek időjárása sokat alakíthat az ízen. A műsoron pedig önök alakíthatnak az üzeneteikkel. Tegyük színesebbé a mai napot is. Már is megkezdjük a beérkezett jó kívánságok továbbítását, jóvételt és kellemes rádiózást kíván. A telefonoknál Nikolics Martin és Grösit Dániel, az adásvezető technikus Masa Dávid, nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna. És akkor már is Bálint és az őszi rózsa vénfiákerével nyitunk. Dusanovóba Cvitko Rózsának névnapja alkalmából gratulál Éva és Ferenc, sógornak pedig szép vasárnapot kívánnak. Németországba Pósa Erikának születésnapja és névnapja alkalmából gratulál apu és anyu, a család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Bácsalmásra Schleicher Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Kanizsán Bellér Rózsának névnapja alkalmából küldi a dalt és köszöntik Pesti Zoltán és Borika. Kellemes pihenést kívánnak Maghetesen Takács Elvirának és Istvánnak, Palicson Orcsics Katicának és a Tóth családnak. Üdvözlettel a Vert és a Raus család. Kanizsára Bellér Rózsának nagyon boldog névnapot kívánnak Kálmánék. Ausztriába a legdrágább testvérnek Csincsik Anitának nagyon boldog 40. születésnapot. Erőt, egészséget, boldogságot kíván egyetlen nővére Ildikó Palicsról. A család többi tagjának szép vasárnap délutánt kíván.

Kanizsára Bellér Rózsának névnapja alkalmából szívből gratulál szerető férje. Bács szőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter.

Bangó Margit felvétele következik Aranyeső címmel. Ausztriába Csincsik Anitának 40. születésnapja alkalmából gratulál, valamint házassági évfordulójukra is sok boldogságot kíván édesanyja Ibolya és édesapja István. Dusanovóba Cvitko Rózsának, a legdrágább nenának névnapja alkalmából nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván a Muci család, sógornak pedig 80. születésnapja alkalmából is gratulálnak. Maghetesre Vert Irmának és Raus Istvánnak kellemes vasárnapot kíván Elvira és István. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak kellemes szép vasárnapot és további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük szépen, jó rádiózást! Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván Nászasszonya Rózsa Csantavérről. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Ausztriába a legdrágább testvérnek, sógornőnek és nagynéninek 40. születésnapja alkalmából szeretettel gratulál. Hosszú boldog életet kíván nővére Ildikó, sógora Jóska, valamint Ramóna, Renátó, Mónika és a pici Zoé. A család többi tagját sokszor puszíják, és Piroska kérésére is szól a nóta.

Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának és Bács Almásra, Berencsi Zoltánnak és családjának, továbbá Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának, valamint Zoltánnak és Stefániának szép vasárnapot és minden szépet és jót kíván édesanyjuk Rózsa Csantavérről.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Kérdessen. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
4: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:00-tól.
0: Hétvégén 8:30-tól és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
4: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
5: Benne pedig már is a hatos sorszámhoz érkeztünk az Atlantik felvétele Szol Dusanovóba. Cvitko Rózsának névnapja alkalmából gratulál Éva és Ferenc, sógornak pedig szép vasárnapot kívánnak. Dusanovóba Cvitko Jánosnak, a kedves sógornak 80. születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván a Muci család. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, Kicsabának is gratulál születésnapja alkalmából. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Csantavérre Mecseri Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Bács Szőlősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Ausztriába a legkedvesebb nagynéninek, Csincsik Anitának nagyon boldog 40. születésnapot kívánnak Ramona, Renátó, Mónika és a pici Zoé. Madarasra a családnak jó étvágyat kíván az ebédhez Márkó.

0: ha, szeretnék én lenni a csóki.
1: Németországban Pósa Erikának születés és névnapja alkalmából szól a dal, köszönti őt szerető férje Gábor és kislánya Viktória. Kanizsára Bellér Rózsának névnapja alkalmából gratulál férje. Moravicára Máriának szép vasárnapot kíván férje Géza. Topolyára Misinszky Imrének és Évának gratulálnak 49. házassági évfordulójukra Gézáék Nyegosevóból. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Horti Zoltánnak és kedvesének Mariettának házasságkötésük alkalmából gratulálnak, egy életen át tartó boldogságot kívánnak. Váradi Szabolcs és család.

Vertírmának szép vasárnapot kíván Elvira és István, Pityut is üdvözlik. Ezt a felvételt szeretnék küldeni férjének Zsoltnak, szerető felesége Barbara. Ásotthalomra Varga Józsefnének közelgő házassági évfordulójuk alkalmából küldi a zeneszámot, köszöni az együtt töltött évtizedeket, további szép éveket és jó egészséget kíván szerető férje József. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszönti és jó egészséget kíván neki lánya Izabella és veje János. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára szeretett lányától Pavlukovics Szilviától Németországból szól a dal. Horthy Zolinak és Mariettának szívből gratulálnak a nagy naphoz. Kívánják, hogy a szeretet, amely az oltár elé vezeti őket, az évek múlásával csak még erősebb és mélyebb legyen. Keresztestvére Izolda családjával.

És a híradó előtt még köszöntjük a születésnaposokat a Motiva felvételével. Szabadkára Saláta Mónikának boldog születésnapot kíván Apósa Pista és Anyósa Liza. Ausztriába Csincsik Anitának 40. születésnapja alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván édesanyja Ibolya és édesapja István. A család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Égető Dorottyának 18. születésnapjára és Barna Orsolyának 16. születésnapjára. Szeretettel kívánnak boldog szülinapot a bajsai nagyszülők, valamint István és Mária. Dusanovó Bacvitkó Jánosnak közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál Irén és Laci. Rózsának pedig szép vasárnapot kívánnak. Csantavérre Nagy Rózsának születésnapja alkalmából gratulál a Madár család. A legdrágább anyukának, Saláta Mónikának nagyon boldog születésnapot kíván Juli, Zsófi, Marci és apa. Svédországba drága Mihály Renátának boldog születésnapot és névnapot kíván szerető családja, Aranyos Roxanának és Kristófnak pedig millió puszit küldenek. Mélykútra Györki Lászlónak születésnapjára kívánnak sok szépet, boldog és vidám legyen számára az élet. Etunak szép vasárnap délutánt kíván Kati és Misi. Mélykútra Györki Lászlónak szeretettel kívánnak nagyon sok boldog születésnapot. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban, szerettei körében. Etunak kellemes vasárnap délutánt kíván ásott halomról Marika és Józsi. Csantavérre Sinkovics Imrének boldog születésnapot kíván Zoli és Inci, Györgyinek még kellemes délutánt kívánnak. Kumbajára Fábián Évának sok szeretettel küldik ezt a dalt születésnapja alkalmából a Bács-Szőlősi Nyugdíjas Klub. Kellemes vasárnap délutánt kívánnak. Bács-Szőlősre Neszvecskó Évikének közelgő születésnapja alkalmából sok örömet, boldogságot kíván sok szeretettel Nena Zsoltinak is kellemes vasárnapot kíván. Angliában Nagy Simonettának nagyon boldog születésnapot kívánnak Szilvike és családja, valamint mamája Kecskemétről. Nagyon szeretünk, legyen szép napod, szól az üzenet. Szabó Teréznek születésnapja alkalmából gratulálnak lányai, vejei és az unokák, valamint dédunokája párjával. Horgosra Vranka Erikának boldog születésnapot kíván a Varga család.

Németországba Pavlukovics Szilviának és Gábornak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és Antitata Topolyáról. Topolyára pici kislányának Márkus Noéminek ezzel a zeneszámmal kíván sok sikert, jó tanulást, szép élményeket és boldog iskolakezdést. Bármi is vár rád ebben az új tanévben, szeretném, ha tudnád, anyu mindenben melletted áll, nagyon szeret és mindenben számíthatsz rá, szól az üzenet.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikit utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
1: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Ismét futottak Szabadkána vagy a történelmen át. Augusztus utolsó hétvégén újra hívek és zarándokok gyűltek össze a könnyező szuzonya egyházmegyei kegyhelyen a Szabadka melletti Szentkúton. Első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. Elkészült a Dunai Közlekedési Folyosó újabb szakasza. Jönnek a részletek. Futópályává változtak Szabadka utcái, ismét futottak az emberek a történelmen át. A 9. szabadkai félmaraton kapcsán jelentős forgalomkorlátozásra számíthattak a város központjában, harcosok sorakozója a lakótelepen és a sugárúton. A 10 kilométeres és a 21,1 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8.25-kor, a gyermekfutamok pedig 9.30-kor rajtoltak a városközpontból. Az útlezárások és a menetrendváltozások egészen 12.30-ig lesznek érvényben. Pető Attila tudósít a helyszínről, bővebben későbbi 16 órakor kezdődő híradónkban hallhatnak az eseményről.
2: Rendben lezajlott a 9. szabadkai félmaraton rekordszámú résztvevővel, több mint 1600-an futottak a futamokon. Az 5 kilométeres távot a leggyorsabban egy szerb, a 10 kilométeres távot pedig a leggyorsabban egy orosz futó futotta le, míg a teljes félmaratont, a 21 kilométeres távot egy Magyarországról érkező futó, Szilágyi Péter teljesítette a leggyorsabban. Magát a rendezvényt a Dr. Igi művész néven ismert szerb zenész nyitotta meg, ő is futott, mégpedig az 5 kilométeres távot futotta le. Politikusok is futottak, Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke például a teljes félmaratont, a 21 kilométeres távot futotta le. Emellett gyermekfutamok is voltak, a legkisebbek 10 kategóriában futhattak, és a szervezők elmondták, hogy ez volt az első alkalom, hogy a gyermekfutamok ideje alatt egy gyermek sem veszett el. Tehát, hogy emiatt is elégedettek voltak az idei gyermekfutamok megszervezésével. Egyébként több mint 650 gyereket neveztek be a gyermekfutamokra. Lehet már tudni azt is, hogy jövőre a 10. jubiláris szabadkai félmaratonon újdonságok is lesznek majd. Egyelőre annyit árultak el a szervezők, hogy éjjeli futamok is lesznek.
1: Augusztus utolsó hétvégéjén újra hívek és zarándokok gyűltek össze a könnyező szüzönya egyházmegyei kegyhelyen a Szabadka melletti Szentkúton. A hagyományos búcsú idén is 3 napos lelki előkészülettel vette kezdetét, a vasárnapi ünnepi szentmiséket pedig Monsignor Mirko Stefkovit nagybecskereki megyés püspök vezeti, aki korábban hosszú éveken át maga is segítette a kegyhely liturgikus életét. Pető Attila és Vajtai Viktória riportja.
3: A csütörtökön kezdődő ájtatosság során rózsafűzérrel és szentmisékkel készültek a hívek az ünnepre. A búcsúra idén is számos zarándok érkezett Szentkútra, sokan közülük évről évre visszatérnek a kegyhelyre.
4: Minden évben szoktunk jönni, amióta én itt vagyok, mert én Magyarországról jöttem ide, itt élek 50 éve már, de nem mulasztok el egyetlen egy alkalmat se, hogy ne jöjjek el. Engem ez egy kicsikét, hogy mondjam, hogy fölvidít, letisztít. Nagyon-nagyon szeretek ide jönni a közösségbe. És a magyar misét azt meg nagyon szeretem.
3: A Szentkútra érkezők számára a búcsú nem csak vallási ünnep, hanem a közös imádság, a találkozás és a lelki feltöltődés alkalma is.
5: A férjemmel érkeztem, sokadjára nem tudnám megmondani, sokadjára. Milyen érzések? Hát én különben is templomban járó vagyok, és én szeretek eljönni nagyon.
3: A Szentkútra érkező hívek közül sokan nem csak saját magukért, hanem családtagjaikért, szeretteikért is imádkoznak. A kegyhelyen ezeknek a személyes kéréseknek is helyük van. Monsignor Zsajko Sipek, a Szentkúti Könnyező Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely igazgatója. 2 év múlva ünnepeljük annak az 50. évfordulóját, hogy a könnyező szűzanyát ünnepeljük, és ebből az alkalomból szeretném elmondani azt is, hogy meghívjuk, és szeretnénk az ide összegyűlt embereknek még inkább megmutatni ennek a helynek a fontosságát, vagyis a mi anyánk, a mi könnyező szűzanyánk fontosságát, aki mindig kész meghallgatni könyörgéseinket és kéréseinket, és valamiképpen mindig mellettünk áll. A vasárnapi búcsúnap központi eseménye a 2 ünnepi szentmise volt. A reggel 8 órai magyar és a 10 órai horvát nyelvű misét Monsignor Mirko Stefkovic nagybecskereki megyés püspök celebrálta, akit szoros kötelék fűz a Szentkúti kegyhelyhez, hiszen éveken át maga is aktívan segítette a Szentkúti búcsú liturgikus lebonyolítását, Idén pedig már püspöki tisztségben tért vissza a számára jól ismert zarándokhelyre.
0: Amikor úgy imádkozunk, akkor szoktunk mondani, hogy áldott vagy az asszonyok között. És az, hogy a szűzanya áldott, az nem azt jelenti, hogy ő olyan boldog, hogy az élete könnyű volt, hanem áldott azért, mert elfogadta azt a küldetést, ami Isten szánt rá, az pedig, hogy vállalta azt a küldetést, ami egyben egy áldozat, nagy áldozat. Tudjuk, miből állt, elég átlapozni az evangéliumokat. És ő ezt szeretettel, örömmel viselte.
3: A Szentkútra érkezők számára a búcsú a találkozás, az elcsendesedés és a hálaadás alkalma. A rendezvény sorozat délután a betegekért és a Caritas önkénteseiért bemutatott szentmisével zárul.
1: Első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. A Pannon RTV 3 munkatársa Mecseri Kanita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyet kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a verseny fődíját. Az elmúlt 67 évben nem készült annyi autópálya, mint amennyit az utóbbi 14 évben sikerült megépíteni, mondta Alexander Vučić, a szerb államfő a Dunai közúti folyosó 28 kilométeres szakaszának átadásán beszélt az úthálózat fejlesztéséről. Kiemelte, hogy azon munkálkodnak, hogy az elmaradottabb és szegényebb régiókat is felzárkóztassák és fejlesszék. Egyébként a Dunai közúti folyosó a Belgrád-Nis autópályán található pozsareváci csomóponttól indul, Pozsarevácon át Velikogradistén keresztül haladva egészen Galambócig. Ismét magas hőmérsékletekre figyelmeztetnek egész Szerbia területén. Szeptember első felében a maximumok a legtöbb napon újra elérhetik 32 és 37 fokot. Szélsőségesek lesznek a feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A Dunán, a Száván, valamint a Tiszántitelnél a vízállás az elkövetkező napokban az alacsony hajózási szint alatt fog alakulni. A pontos idő 12 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz a híradó folytatásában. 15. alkalommal rendezték meg a Kolléken Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. Kiosztották a Gion Nándor novella pályázat elismeréseit. Jönnek a részletek. 15. alkalommal rendezték meg a Kolléken Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. A mintegy 90 kilométeres távot több mint 250-en teljesítették. A résztvevők pedig 55 településről érkeztek. Túra ezúttal is a sport mellett a két város közötti kapcsolatok erősítéséről és a közösségi élményről szólt. A kerékpártúra Szabadka város napjának rendezvénysorozatához kapcsolódik. Csernai Panna jön a részletekkel.
6: A jó idő kedvezett a kerékpárosoknak, akik rendőri kísérettel, szervezett pihenőkkel érkeztek Szabadkára. A túrához nem csak Kiskunhalasról, hanem 55 településről, Magyarország több városából és Romániából is csatlakoztak, valamint sok vajdasági résztvevő is áttekert Tompára, hogy onnan együtt érkezzenek meg a csoporttal Szabadkára. Zajakov Dániel, Ásott Halom.
7: Először jöttünk, nagyon kellemes volt, és tényleg jó, hogy ilyen sokan jöttünk, mondjuk nagyon meg is volt szervezve. Évezetes ennyi embert látni kerékpározni, mert ritkán mozognak mostanában az emberek.
6: Megterhelő volt a túra?
7: Nem, nagyon lájtos, szóval gyerekek is imád tudnak jönni, úgyhogy terveztük, és jövőre fiúkat elhozzuk.
6: A szervezői munka még márciusban megkezdődött. Ez a túra nem verseny. Mintegy 250-en több korosztály képviseletében teljesítették a távot, egy résztvevő pedig futva tette meg az útvonalat. Király Gábor, kiskunhalasi főszervező.
8: Életkort számítva, ugye nálunk 12 éves kortól lehet önállóan ilyen túrában részt venni, és vannak is, vagy vannak például tandemmel, amikor egy idősebb szülő, egy fiatal gyerekkel van együtt, de legvegyesebb életkorban legalábbis, és hát végzettségben is. Aznak az a lényeg, hogy ez nem verseny, hanem egy túra. Itt megállunk időnként, pihenünk egy kicsit, iszunk, beszélgetünk, és hangulat fontos, a közösség fontos, és most ebben a mai napon idáig lekopogom, de nagyon jó sikerül.
6: A résztvevőket Szabadkán a Városháza dísztermében ünnepélyesen fogadták. A program részeként a kerékpárosok a Népszínház épületét is megtekintették, majd a városközpontban elhelyezett testvértelepülési táblát is megnézték. Kudlik Zoltán, szabadkai szervező.
9: Kikerült itt egy testvértelepülési tábla, egy útmutató tábla a városközpontjába a villamosnál, és most már az is mutatja azt, hogy Kiskunhalas testvértelepülésünk, úgyhogy azt fogjuk majd közösen megnézni.
10: Ön szerint miért fontosak az ilyen események, ilyen rendezvények?
9: Ennek a kerékpártúrának az egyik legfontosabb feladata az, hogy ne csak papíron legyen meg az együttműködés, hanem barátságok szülessenek, kapcsolatok, és hogy ez egy élő együttműködés legyen.
6: A túra célja a kerékpározás népszerűsítése, valamint a két testvérváros közötti kapcsolat erősítése. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
11: Fontos ez nekünk, mert hogy habár ugye elválaszt minket a határ, de nagyon sok közös programunk van, közös projektjeink vannak, és jó az, hogy tudunk egymásra támaszkodni, egymás segíteni különböző programokban, hogy mind a két önkormányzat így egymásra támaszkodva tudjon épülni, építkezni.
6: A programot a magyar kormány határon átívelő támogatási programja is segíti. Barna Zsolt, Magyarország Közlekedési és Beruházási Minisztériumának közúti közlekedésért felelős államtitkára.
12: Sok szempontból fontos nekünk, hogy ilyen túrákat és rendezvényeket támogassunk a minisztérium részéről. Ez a hét határon át programsorozat, ez már kb. 11 éve támogat határon átnyúló kerékpártúrákat, egy-hétnapos túrákat. Minden évben 50-60 darab ilyen túrát támogat a minisztérium. Ennek több célja is van. Egyrészt nagyon fontosnak tartjuk magát a kerékpározásnak a népszerűsítését mind a szabadidőforgalomban, mind a mindennapi közlekedésben, és különösen fontos az, hogy határon átnyúló kapcsolatokat támogassuk akár a kerékpározás, a rekreáció területén is, a határ túloldalán érő magyarok irányába is nagyon fontos ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztése, de a szomszéd országokkal általánosabb is nagyon jó, hogyha ilyen területen kapcsolatokat ápolunk.
6: A résztvevők a szabadkai programokat követően délután indultak vissza két keréken Kiskunhalasra. A túra zárásaként pedig a Koliken Kft. És Kiskunhalas város önkormányzatának felajánlásából három kerékpárt és további támogatói ajándékokat sorsoltak ki.
1: A Szent Tamási Gion Nándor emlékházban 15. alkalommal tartották meg a Gion Nándor novella pályázat díjkiosztó ünnepségét. Idén 53 pályamű érkezett a pályázatra. Paracki László és Csernai Panna beszámolója.
6: A zsűri első díját a Móri születésű Endrei Nagy Ágoston Gitárest című novellája, a másodikat Cvetánovics Márta 2x16 kiló élet című írása kapta. A nagyszámú beérkezett pályamunkára tekintettel a zsűri idén két harmadik díjat is kiosztott. Egyiket Simonyi Dénes Búcsú című alkotása, a másikat Forgács Péter Kibillenés című novellája kapta. A pályázatokat Gruik Ibolya, Elmóger Tímea és Brenner János értékelte. Brenner János, zsűritag.
13: Számos pályamű érkezett erre a végülis nemzetközi megmérettetésre, és a zsűri nevében azt is el tudom mondani, hogy meglehetősen nehéz dolgunk volt, ugyanis számos különböző témában érkeztek alkotások. A téma változatossága még nem is volt probléma, hiszen ez nyilván el is várt, hanem alapvetően az, hogy egyfajta műfaji sokszínűség jellemezte az alkotásokat.
6: A novella pályázat első díjazottja Endrei Nagy Ágoston Móron született, Málik Roland díjas költő, író, a Fiatal Írók Szövetsége szerkesztője.
14: A novella igazából messzebbről indul. Korábban foglalkoztam egy kicsit így a beat korszaknak a zeneiségével, és ott az Illés Együttesnek a Nyári Dal című dalszövegét olvastam el, és ugye ez egy balatoni vitorláshajó szerencsétlenséget dolgoz fel. Itt ebben a szövegben az apának a gyászmonológia, a vízbe veszett fiú apjának a gyászmonológia hallható, illetve egy gyászfolyamat feldolgozása, az veszteség feldolgozása.
6: Németh Dezső, a Gion Nándor Kulturális Központ elnöke elmondta, a pályázat célja a magyar irodalom gazdagodásának ösztönzése, új művek megírásának serkentése, a vajdasági magyar próza irodalom fellendítése.
15: Az idei pályázatról azt tudnám elmondani, hogy február 1-én az író születésnapján lett meghirdetve. A határidő június 1-e volt, június 1-ig összesen 53 pályamű érkezett, a tavalyihoz képest egyel kevesebb, az előbbi évekhez képest ugyanazon a szinten mozog.
6: A díjkiosztó ünnepség kísérő rendezvényeként fellépett a Szent Tamási Tambura zenekar. A műsor végén pedig az idei pályázat díjazottjai megkoszorúzták Gion Nándor mellszobrát.
1: Sport. Gólokban gazdag volt a Kishegyesi Egység Labdarúgó Klub által szervezett községi utánpótlás labdarúgó torna. A versenyre Kishegyes, Szikics és Bács Fekete egy 9 csapata nevezett be. Paracki László és Annus Beatrix riportja.
3: A kishegyesi focipályán közel 150 fiatal mérkőzött meg egymással. Barna Bence és Deák László már tavaly is részt vettek a labdarúgó tornán.
16: És én nagyon szeretem ezt a ünnepséget, mert nagyon jó itt játszani, és tavaly is nagyon jó volt, meg most is.
17: Barna Bence vagyok, én is, mint ő, a korosztályában játszok, én is nagyon szeretem a focit, igazából ez az életem.
18: Miért épp a foci?
17: Hát, mert az ilyen, nem tudom, ilyen harcolós, kemény, meg ilyenek, én meg azokat szeretem.
3: Borsodi Kolos hamarosan 6. osztályba indul, 5 éve rúgja a bőrt.
18: Miért épp a foci, mi a jó a fociban?
19: Hát szeretek gólt rúgni, jó csapatjáték, és lehet barátokat szerezni.
3: Az eseményt a helyi Egység futballklub szervezte, és a község 3 településéről érkező különböző korosztályú csapatok vettek részt rajta. Az U9-esek, az U11-esek és az U14-esek. Szokolovics Kornél, a klub elnöke elmondta, hogy a tornát tavaly szervezték meg először.
20: Ez egy nagyon jó edzés, ez egy nagyon jó ilyen alapozó a bajnokság kezdete előtt. Tavaly is megszerveztük a tartományi sport és fiatalságért felelős titkárságnak a támogatásával, és ez arról szól, hogy a községbe a 3 falu, ugye, Feketics, Loftyanász, Hegyesnek a fiatal kategóriái megmérkőznek egymással.
3: A labdarúgó tornára eljött Kovács Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének elnöke is, aki szívügyének tartja a kishegyesi labdarúgóklub sorsát, főként az utánpótlás generációkét. A tartományi önkormányzati segédtitkár elmondta, hogy az Egység sikeres pályázata tette lehetővé a községi torna megrendezését.
21: Kishegyesen most kerül második alkalommal megszervezésre a községi labdarúgó torna, amelynek az a célja, hogy a község mindhárom településén működő labdarúgó klubok szakcsoportjai, korosztályos csoportjai itt találkozzanak, játszanak, barátkozzanak és versenyezzenek. Ennek a tornának az a célja, hogy a fiatalok között növelni a küzdő és sportszellemet, illetve a közös barátságot, illetve a ez egymás iránti tiszteletet.
3: A tornán U9-es kategóriában a Nyegos csapata, az U11-es korosztályban az Egység, az U14-es versenyző kategóriájában pedig a Nyegos labdarúgó csapata lett az első.
1: Közel 40 fiatal birkózó részvételével tartották meg a Potészje Birkózó Klub nyári edzőtáborát Magyar Kanizsán. A 10 és 15 év közötti lány és fiú sportolók a hamarosan kezdődő versenyszezonra készültek. A táborban a magyar kanizsaiak mellett Felsőhegy és Soltvadkerti birkózó Kanizsán. A 10 és 15 év közötti lány és fiú sportolók a hamarosan kezdődő versenyszezonra készültek. A táborban a magyar kanizsaiak mellett Felsőhegy és Soltvadkerti birkózók is szűnyegre léptek. Korom Sarolta.

0: Birkózóklub birkózója.
1: Sokat edzettünk, reggel futás van, az mindig kicsit nehezen megy, mert fáradtak vagyunk, délelőtt délután edzés, játékos, néha nehezebb, erősítünk, változó.
0: Bálint Árpád, a Potiszi birkózóklub birkózója.
2: Technikai edzések, meg néha erősítő edzések.
3: Milyen volt a tábor hangulata, hogyan érezted magad?
2: Nagyon jó volt, jól érzem magamat.
0: A Magyar Kanizsai Klub versenyzői mellett Felsőhegyi és Soltvadkerti birkózók is bekapcsolódtak a munkába. A szakemberek szerint az ilyen közös edzések a fejlődés mellett a sporták közösségi oldalát is erősítik. Újhely Sándor a klub edzője.
4: Hát itt leginkább tehát technikát, tehát gyakorlás, fogásgyakorlás, technika, egy kis birkózás is, meg játék végül is a gyerekeknek az is, tehát leginkább technikát gyakoroltuk, csinálgattuk. Ismétlégettük, tehát ez volt a legfontosabb, tehát mivel nem készülnek különösen versenyre, semmi ilyesmi.
0: A nyári felkészülés ezzel nem ér véget. A fiatal birkózók számára hamarosan élesben is elkezdődik a bizonyítás.
5: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
6: Időjárás.
5: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is meleg időjárásra számíthatunk, 32 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Kivéve csütörtökön, akkor érhezik ez enyhe hidegfront és lehűlés, de sem fog sokáig tartani, mert utána ismét visszatér a nyárias időjárás.
7: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
8: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
9: Reklám következik.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
13: Várom a postást.
12: Jön a nyugdi?
13: Azt várhatom.
12: A számlákat hozzák.
13: Na azt nem várnám.
12: Hát akkor?
13: Ma hozzák a hét napot.
14: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
15: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
16: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
15: És már is folytatjuk a jó kívánságok továbbítását a 12-es sorszámú felvétellel Szabadkára, Dancsó Erzsébetnek és Lászlónak. Nagyon boldog 56. házassági évfordulót kíván Gábor és Piroska.

Kanizsára Benlér Rózsának névnapja alkalmából minden jót és jó egészséget kíván a Szabó család. Magyarországra Marci néninek küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Kelebiára, Szabó Teréznek születésnapjára gratulálnak lányai, vejei, unokái és egyetlen dédunokája Nikoletta. Szabadkára Berkes Erikának névnapjára szívből gratulál és hosszú boldog életet kíván szerető lánya Beáta és családja, valamint húga Magdi. Horgosra Varga Erzsébetnek jó egészséget és minden szépet és jót kíván lánya Erika. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének ezzel a szép dallal köszönik meg a jóságát, segítségét, kitartását, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Bácsszőlősre, Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Molinak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Ezúton küldik szeretettel üdvözletüket minden kedves családtaguknak, rokonnak, barátnak és ismerősnek, valamint a rádió hallgatóinak. Kívánnak mindenkinek sok szép percet, jó egészséget és kellemes békés vasárnap délutánt. Kornél és Izabella Németországból. Moravicára édesanyjának, Dodony Veronának egy szép számot kér lánya, Andrea.

A kelebiei és rupjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Dusanovóba Cvitko Jánosnak, a kedves sógornak 80. születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván a Muci család. Hajdújárásra Margit Ibolyának és sógornak küldi a nótát testvére és családja Horgosról. Csantavérre Turzai Rózsának névnapja és közelgő születésnapja alkalmából gratulál kedves családja. Magyarországra Messzi Maminak küldi a nótát Sörös Jancsi Szabadkáról. Csantavérre Nagy Rózsának névnapja alkalmából gratulál Cunka és Róbert. Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnap délutánt és boldog névnapot kíván Nászasszonya és párja Topolyáról. Égető Dorottyának 18. és Barna Orsolyának 16. születésnapjára szívük egész szeretetével gratulálnak a bajsai nagyszülők, István és Mária. Bács Szőlős Reneszvecskó Józsefnek és szerető családjának szép vasárnapot, jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván sok szeretettel Mari. János Halmára Kotró Máriának jó zenehallgatást kíván húga Hajni. Mélykútra Györki Lászlónak szól az üzenet, e napon mindenki csak szépet kívánjon, megkérjük az Istent örökké megáldjon, szebb ajándékot ma úgysem adhatunk, ezerszer kívánunk nagyon boldog születésnapot, baráti szeretettel Kati és Laci. Ezt a felvételt küldi férjének Tibornak, felesége Emese és Csantavérre. Kelebiára Olajos Tibornak nyugdíjba vonulására gratulálnak Bócsáról unokái Csenge, Boglárka és Bence, valamint lánya Tamara és Veje Csaba. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Róbert és családja Németországból. Kedves Nenájának, Matildkának és fiának Róbertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Róbert és családja Németországból.

Kanadába Vörös Lászlónak kellemes hétfői munkakezdést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Szabadkára a Medgyesi családnak kellemes vasárnapot kíván unokájuk Csaba, unokamennyük Noémi és dédunokájuk Noel. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csantavéren Pavlukovics Rózsának szép hétvégét és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái Németországból. Csantavérre Mecserik Izabellának és párjának vidám vasárnapot és minden szépet jót kíván édesanyja Rózsa. Németországba Pap Lászlónak és kedves feleségének szeretettel kívánnak egy nagyon kellemes vasárnapot és jó étvágyat a finom ebédhez, jó rádiózást. Ezt kívánják a fazekas házaspár Esztike és Gazsi Ausztráliából. Mosolygós szép napot a rádió minden dolgozójának. Köszönjük, hogy nálatok a zene nem csak megszólal, hanem szívből szól. Szeretettel küldjük a rádió minden munkatársának Kovács Kati felvételét, puszta mérgesi csipet csapat tagjai. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartanak, és kellemes rádiózást kívánunk!

Szabadkára Kajári Beatrixnak névnapja alkalmából küldi a dalt és köszönti a Jurigy család. Küldi drága barátnőjének, Vert Irmának és Istvánnak sok szeretettel a dalt, szép vasárnapot, jó pihenést kíván és millió puszi kíséretében szóljon nekik a felvétel, írja Katica. Kanizsára, Szabó Sándornak és Erzsébetnek kicsit megkésőd annál nagyobb szeretettel, boldog 52. házassági évfordulót kívánnak Kálmánék, Attilának pedig szép vasárnap délutánt.

Szabadkára, Florek Rozikának vidám rádiózást és kellemes vasárnap délutánt kíván Pista. Marikának, Jánosnak, Orcsik Katicának, Margitkának és Attilának kellemes pihenést és szép napot kíván Irma és István. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván, Fialki Csabának gratulál születésnapja alkalmából. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének, Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Ausztráliába Fazekas Gáspárnak, Esztikének és kedves családjaiknak szívük meleg szeretetével küldik ezt a dalt, és kívánnak nekik kellemesen eltöltött szép vasárnapot, jó szórakozást. Igaz testvéri szeretettel, Jani Sógor és Viki Svédországból.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
4: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Nyugodtan telt az éjszaka a deliblati homokpusztán, ahol jelenleg nincs újabb, nagyobb tűzfészek. Az elmúlt nap során az éjszaka többször is gyenge eső esett, miközben a Kosava is jelentősen gyengült a korábbi napokhoz képest. A helyszínen mintegy 530 embert vezényeltek a kritikus pontokra, a helikopterek pedig továbbra is készenlétben állnak, mivel az erősödő szél ismét fellobbanthatja a tüzet. A Stolovi hegységben javult a helyzet, a tüzet azonban továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni. A gyenge csapadék valamelyest segítette a védekezést, de a maradék és nehezen megközelíthető terep továbbra is komoly nehézséget jelent a tűzoltóknak. A munkálatokban a tűzoltók mellett a Srbija Šume erdészei és önkéntesei, valamint tűzoltó egyesületek tagjai is részt vesznek. A Köztársaság Hidrometeorológiai Intézet továbbra is magas tűzveszélyre figyelmeztet. Az elmúlt 67 évben nem készült annyi autópálya, mint amennyit az utóbbi 14 évben sikerült megépíteni, mondta Alekszandr Vučić. A szerb államfő a Dunai közúti folyosó 28 kilométeres szakaszának átadásán beszélt az úthálózat fejlesztéséről. Kiemelte, hogy azon munkálkodnak, hogy az elmaradottabb és szegényebb régiókat is felzárkóztassák és fejleszték. Egyébként a Dunai közúti folyosó a Belgrád-Nis autópályán található pozsareváci csomóponttól indul, Pozsarevácon át Velikogradisten keresztül haladva egészen Galambócig. Hívek és zarándokok érkeztek a hétvégén a Szabadka melletti Szentkútra, a Könnyező Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely hagyományos búcsújára. Háromnapos lelki előkészület csütörtökön kezdődött, szombat este pedig bűnbánati liturgiát és gyertyás körmenetet tartottak. A búcsú központi napján vasárnap két ünnepi szentmisét mutatott be Mirko Stefkovic nagybecskereki megyés püspök, reggel 8 órakor magyar, 10 órakor pedig horvát nyelven. A püspök számára Szentkút különösen fontos, hiszen korábban hosszú éveken át segítette a kegyhely liturgikus életét. A búcsú délután a betegekért és a Caritas önkénteséért bemutatott szentmisével zárul. Első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. A Pannonia TV 3 munkatársa Mecseri Kanita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyt kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a verseny fődíját.
3: Időjárás.
4: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is túlnyomóan napos és továbbra is kifejezetten meleg idő várható. A legmagasabb hőmérséklet a legtöbb napon 32 és 37 fok között alakul.
1: Aktuális.
0: Aktuális. Érdekes.
5: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
5: A Régió Rádió hullámain is.
1: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: És a folytatásban ezt az órát a 19-es sorszámú felvétellel nyitjuk, ez pedig a Gyöngyhalász zenekartól lesz hallható. Hajdújárásra Margit Ibolyának és Istvánnak kellemes vasárnapot kívánnak a ludasi rokonok. Csantavérre küldi édesapjának Attilának lánya Emese. Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci.

0: Dusanovóba Cvitko Jánosnak közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál, valamint Rózsának szép vasárnapot kíván a Vranka család. Rozália kérésére szól a felvétel. Továbbá Palicsra, Csúszó Edvinának. Tehát Palicsra, Csúszó Edvinának és Attilának. Elnézést, boldog házassági évfordulót kíván apu és anyu. Magyar Kanizsára Koncz Rózsának gratulálnak névnapja alkalmából, Dolezerek család Németországból. Rádió minden munkatársának köszöni a dalokat, és szép vasárnapot kíván Horgosról Piroska.
1: A muzsikusnak dalból van a lelke. Az egész világ szíve dobog benne. A muzsikusnak smoking a kabátja, és nincs egy igazi jó barátja. Te megkeresed őt, ha szíve égett, ő muzsikál, és megvigasztal téged. Egy nóta, és te boldog könnyet ejtesz, és minden rosszat elfelejtesz. Leányok, legények, nóta nélkül semmi ez az élet. Bankárok, szegények, a muzsikust azt nagyon szeressétek. Mert a muzsikusnak dalból van a lelke, az egész világ szíve dobog benne. A muzsikusnak smoking a kabátja, és nincs egy igaz jó.

0: muzsikusnak smoking a kabátja. És nincs egy igaz jó barátja.
1: Dusanovo Bacvitko Rózsának névnapja alkalmából gratulál Éva és Ferenc, sógornak pedig szép vasárnapot kívánnak. Magyarországra Bicskei Margitkának, az idősek otthonába küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból.

0: reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
4: És a reklámok után már is folytatjuk a jó kívánságok továbbítását a Dinasztia felvételével, Gulyási cukérésére. Oromra Ágoston Istvánnak és Ilonának közelgő 55. házassági évfordulójukra gratulál lánya, veje és az unokák. Dusanovóba Cvitkó Jánosnak közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál, valamint Rózsának szép vasárnapot kíván a Vranka család. Szabadkára Tancsó Erzsébetnek, drága komasszonyának és komájának Lászlónak 56. házassági évfordulójukra sok egészséget, erőt és boldogságot kívánnak Gábor és Piroska. Magyar Kanizsára Koncz Rózsának gratulálnak névnapja alkalmából Dolezárek család Németországból.

Topolyára Csivcsák Lajosnak névnapja alkalmából szeretettel gratulál felesége. Horgosra Vranka Erikának boldog névnapot kíván édesanyja. Kisbelgrádba Rózsának, valamint Topolyára Rindi Rózsának névnapjuk alkalmából sok szeretettel küldi a dalt Marika és Mihály. Szabadkára Berkes Erikának névnapjára szívből gratulál és hosszú boldog életet kíván szerető lánya Beáta és családja, valamint húga Magdi. Dusanovóba Cvitko Jánosnak közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál, valamint Rózsának szép vasárnapot kíván a Vranka család. Kanizsára Bellér Rózsának névnapja alkalmából minden jót és jó egészséget kíván a Szabó család. Törökfaluba Rózsa Nagyinak nagyon boldog névnapot kíván szerető családja. Szabadkára Horváth Erikának névnapjára gratulál szerető férje és fia. Zentagunarasra Januskó Rózsának nagyon boldog névnapot kíván testvére Eszti Nyegosevóból. Kanizsára Bellér Rózsának boldog névnapot kívánnak Feri bácsinak szép vasárnap délutánt kíván Borbála és Zoltán. Kanizsára Bellér Rózsikának nagyon boldog névnapot kíván Gizi és Imre Ferikének szép vasárnap délutánt.

Németországba Paróczi Veronikának és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást, jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és Béla Szabadkáról. Margit kérésére is szól a nóta mindjárt. Hajdújárásra rokonoknak szép vasárnapot és jó pihenést kívánnak a ludasi rokonok.

Máté Péter felvétele következik Nelly kérésére, továbbá Pavlukovics Szilvia kérése Németországból. És a kedves rádió munkatársainak mosolygós szép napot kíván minden rádió hallgatónak és a rádió dolgozóinak. Köszönjük, hogy nem csak zenét, hanem élményeket, mosolyt és egy kis varázslatot is csempésztetek a mindennapjainkba. A rádió hullámain keresztül sokkal több jutott el hozzánk, mint dallamok, érzések, emlékek és felejthetetlen pillanatok. Hálásan köszönjük nektek Puszta Mérgesről Orsi, Manyi és Sziszi. Mi köszönjük, hogy velünk tartanak.

0: Most tegyétek ünnepélyesen a szívetekre a kezeteket, és esküdjetek meg, hogyha ezentúl bárhol és bármikor találkoznátok velem, nem ismertek meg engem, és nem tudjátok, hogy ki vagyok, és főleg, hogy ki voltam.
1: Mit jelent ez, Cirike? Talán olyan előkelő dáma lett magában?
0: Már ez a kérdés is tilos.
2: Nem kell úgy hencegni azzal a kis tábornokkal. Ha tudnád, Cirike, ilyen rövidesen milyen remek állásba kerülök, olyan előkelő házba, ahová maga talán be se tehetni a lábát, mégse esketek meg senki.
0: Na jó, jó, hát ne haragudjatok érte. Régi barátok vagytok. Tegyétek meg, amit kérek. Na esküdjetek.
1: Esküszöm.
2: Becsület szavamra.
0: Én ismerlek, Miska. Ez nem elég.
2: Jó. Esküszöm.
0: És így görbüljetek meg.
3: Így görbüljünk meg.
0: Hát akkor most mulassunk tovább.

Topolyára Csivcsák Lajosnak névnapja alkalmából szeretettel gratulál felesége. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Nagy Rózsának boldog névnapot kíván Cunka és Róbert. Szabadkára Florek Rozikának közelgő névnapjára minden jót és szépet kíván barátja Pista. Maghetesre Raus Istvánnak és drága párjának Irmának szép vasárnapot kíván Attila. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Szabadkára nővérének Jankó Matildkának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván húga Veronika és családja. Ausztriába Jankó Róbertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván nenája Veronika és családja Németországból. Bácsszőlősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Nyugodtan telt az éjszaka a délibláti homokpusztán, ahol jelenleg nincs újabb, nagyobb tűzfészek. Az elmúlt nap során az éjszaka többször is gyenge eső esett, miközben a Kosava is jelentősen gyengült a korábbi napokhoz képest. A helyszínen mintegy 530 embert vezényeltek a kritikus pontokra, a helikopterek pedig továbbra is készenlétben állnak, mivel az erősödő szél ismét fellobbanthatja a tüzet. A Sztolovi-hegységben javult a helyzet, a tüzet azonban továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni. A gyenge csapadék valamelyest segítette a védekezést, de a maradék és nehezen megközelíthető terep továbbra is komoly nehézséget jelent a tűzoltóknak. A munkálatokban a tűzoltók mellett a Srbija-Suma erdészei és önkéntesei, valamint tűzoltó egyesületek tagjai is részt vesznek. A Köztársaság Hidrometeorológiai Intézet továbbra is magas tűzveszélyre figyelmeztet. Az elmúlt 67 évben nem készült annyi autópálya, mint amennyit az utóbbi 14 évben sikerült megépíteni, mondta Alexander Vučić. A szerb államfő a Dunai közúti folyosó 28 kilométeres szakaszának átadásán beszélt az úthálózat fejlesztéséről. Kiemelte, hogy azon munkálkodnak, hogy az elmaradottabb és szegényebb régiókat is felzárkóztassák és fejleszték. Egyébként a Dunai közúti folyosó a Belgrád-Nis autópályán található pozsarevácsi csomóponttól indul, Pozsarevácon át Velikogradisten keresztül haladva egészen Galambócig. Hívek és zarándokok érkeztek a hétvégén a Szabadka melletti Szentkutra, a Könnyező Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely hagyományos búcsújára. Háromnapos lelki előkészület csütörtökön kezdődött, szombat este pedig bűnbánati liturgiát és gyertyás körmenetet tartottak. A búcsú központi napján vasárnap két ünnepi szentmisét mutatott be Mirko Stefkovic nagybecskereki megyés püspök, reggel 8 órakor magyar, 10 órakor pedig horvát nyelven. A püspök számára Szentkut különösen fontos, hiszen korábban hosszú éveken át segítette a kegyhely liturgikus életét. A búcsú délután a betegekért és a Caritas önkénteséjét bemutatott szentmisével zárul. Első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. A Panonet TV 3 munkatársa Mecseri Kanita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyt kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a verseny fődíját. Időjárás.
6: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is túlnyomóan napos és továbbra is kifejezetten meleg idő várható. A legmagasabb hőmérséklet a legtöbb napon 32 és 37 fok között alakul.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
8: Hallgasson bennünket.
9: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
8: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
10: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
11: Ezt az órát a Piros Pipocs felvételével nyitjuk. A rádió dolgozóinak szép napot és jó munkát kíván Gulyási Cupacsérról. Köszönjük Önnek kellemes rádiózást! Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Törökverának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nászasszonya. Svédországba Tapolcsányi Jánosnak, szerető férjének kíván jobb egészséget, kellemes szép vasárnap délutánt igaz szeretettel felesége Viki, aki őt nagyon szereti. A rádió dolgozóit üdvözlik, és köszönik a fáradtságokat, kellemesen eltöltött szép vasárnap délutánt kívánnak. Svédországból Tapolcsányi János és Neje Viktória, köszönjük önöknek is, kellemes délutánt. Magyar Kanizsára Koncz Rózsának gratulál névnapja alkalmából Dolezárek család Németországból. Topolyára a Becsei útra Misinszki Imrének és Évának 49. házassági évfordulójukra gratulálnak Géza és Eszti Nyegosevóból.

Messze távolba Pósa Erikának születésnapja, valamint névnapja alkalmából szívből gratulálnak szülei Martonosról. Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia. Szabadkára Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délutánt kíván Veronika és családja. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika, köszönjük szépen. Búzás Máriának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Paróci Veronika és családja Németországból.

Topolyára Márkos Noéminak iskola kezdetére jó tanulást és kitartást, szeretettel kívánja ezt mamája Moravicáról, a család többi tagjának szép vasárnapot. Zenta Gunarasra Pap Kingának születésnapja alkalmából gratulálnak, valamint Ákosnak szép iskola kezdést kíván. A Csernik tata és mama, egyben Kishegyesre, Csernik Patriciának és Florenciának nagyon szép óvodás és bölcsis éveket kíván a Csernik mama és tata. Horgosra Varga Máriának és családjának szép délutánt és jó egészséget kíván Erika és Zoli. Horgosra Vranka Rózsának boldog névnapot kíván nászasszonya Erzsébet. Topolyára Márkus Noéminek sok szerencsét, kitartást és sikerekben gazdag tanévet kíván Zoli bács Feketehegyről, és Piroska kérésére is szól a dal,

Oromra Ágoston Ilonának és Istvánnak 55. házassági évfordulójuk alkalmából szívből gratulál testvére Mari Oromról. Margit kérésére is szól a dal.

A következő felvétel a Topolyai Napsugártól lesz hallható. Erikának boldog névnapot kíván egy régi ismerőse. Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget és jó zenehallgatást.

napot kíván, fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

Topolyára Csifcsák Györgynek és feleségének Anitának házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel gratulálnak a Csifcsák szülők. Kishegyesre Komáromi Lászlónak és Katalinnak 50. házassági évfordulójukra gratulál Mariángyi, Joli és Sanyi. Topolyára Homolya Ortó Máténak születésnapjára küldi ezt a dalt sok szeretettel a Tata, a Mama és Szintia Németországból, valamint Dorinát, Fluentint és Elinát is szeretettel üdvözlik.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: És a hirdetések után már is folytatjuk a jó kívánságok továbbítását Zalatai Sarolta felvételével. Csantavérre Farkas Évinek szép vasárnap délutánt kíván Schulz.

Révészek következnek Rozália kérésére, valamint Zentagunarasra, Januskó Rózsának névnapján gratulált testvére Eszter Nyegosevóból a család többi tagjának szép délutánt kíván.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
1: Reklámot hallottak. És a reklámok után folytatjuk a jó kívánságok továbbítását egy operett részlettel, mégpedig a Paróci és a Jankó családnak szól a felvétel.

Kishegyesre, Komáromi Lászlónak és Katalinnak 50. házassági évfordulójukra gratulál Joli, Sanyi és Mariángyi. Braskó Rózsának nagyon szép vasárnap délutánt kíván barátja Sándor, és Veronka kérésére is szól a felvétel.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
2: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Nyugodtan telt az éjszaka a deliblati homokpusztán, ahol jelenleg nincs újabb, nagyobb tűzfészek. Az elmúlt nap során az éjszaka többször is gyenge eső esett, miközben a Kosava is jelentősen gyengült a korábbi napokhoz képest. A helyszínen mintegy 530 embert vezényeltek a kritikus pontokra, a helikopterek pedig továbbra is készenlétben állnak, mivel az erősödő szél ismét fellobbanthatja a tüzet. A Sztolovi-hegységben javult a helyzet, a tüzet azonban továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni. A gyenge csapadék valamelyest segítette a védekezést, de a maradék és nehezen megközelíthető terep továbbra is komoly nehézséget jelent a tűzoltóknak. A munkálatokban a tűzoltók mellett a Srbija-Suma erdészei és önkéntesei, valamint tűzoltó egyesületek tagjai is részt vesznek. A Köztársaság Hidrometeorológiai Intézet továbbra is magas tűzveszélyre figyelmeztet. Az elmúlt 67 évben nem készült annyi autópálya, mint amennyit az utóbbi 14 évben sikerült megépíteni, mondta Alexander Vučić. A szerb államfő a Dunai közúti folyosó 28 kilométeres szakaszának átadásán beszélt az úthálózat fejlesztéséről. Kiemelte, hogy azon munkálkodnak, hogy az elmaradottabb és szegényebb régiókat is felzárkóztassák és fejleszék. Egyébként a Dunai közúti folyosó a Belgrád-Nis autópályán található pozsareváci csomóponttól indul, Pozsarevácon át Velikográdistén keresztül haladva egészen Galambócig. Hívek és zarándokok érkeztek a hétvégén a Szabadka melletti Szentkutra, a Könnyező Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely hagyományos búcsújára. Háromnapos lelki előkészület csütörtökön kezdődött, szombat este pedig bűnbánati liturgiát és gyertyás körmenetet tartottak. A búcsú központi napján vasárnap két ünnepi szentmisét mutatott be Mirko Stefkovic nagybecskereki megyés püspök, reggel 8 órakor magyar, 10 órakor pedig horvát nyelven. A püspök számára Szentkút különösen fontos, hiszen korábban hosszú éveken át segítette a kegyhely liturgikus életét. A búcsú délután a betegekért és a Caritas önkénteseiért bemutatott szentmisével zárul. Első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. A Pannoner TV 3 munkatársa Mecseri Kanita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyt kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a verseny fődíját.
5: Időjárás.
6: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is túlnyomóan napos és továbbra is kifejezetten meleg idő várható. A legmagasabb hőmérséklet a legtöbb napon 32 és 37 fok között alakul.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: És elérkeztünk az utolsó órához, már is Vámosi János nagyon szép felvételével nyitunk Oromra, Ágoston Ilonának és Istvánnak, 55. házassági évfordulójukra gratulálnak nővéreik. Macelka Zoltánnak és feleségének, Krisztinek sok boldog születésnapot kíván a Macelka család.

Kati gyereki, Kati nem jött ki. Megállj, Kati, megbánja ezt valaki. Háromszor is beüzentem, Kati gyereki,

0: meg kell rukkolni, Kati.
1: Férjének Zsoltnak küldi a következő felvételt szerető felesége Barbara.

Andinak, kedves feleségének köszöni az eddigi csodás éveket, és kívánja, hogy még háromszor ennyit legyenek együtt, szerető férje Csabi.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vér katonák.

Elérkeztünk az utolsó felvételhez és a jó kívánságokhoz. Margit néni kérésére, vagy Margit kérésére szól a Szatmári Dáridó, továbbá Hajdújárásra Margit Ibolyának és férjének Istvánnak, valamint Óvári Andrásnak és Irénkének küldi a nótát Erzsébet és családja. Ibolyának Hajdújárásra, Erzsi

Horgosra, jó egészséget kíván nővérük Ludasról. Ma Kettesre Irmának és Istvánnak szép hétvégét kíván Marika és János. Kólára, drága testvérének, Fajszi Évának és családjának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván, aki őket nagyon szereti, nővére Incia messze távolból. Bácsszőlősre, Paska Istvánnénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjainak, továbbá Szerencsés Piroskának. Nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Szabó Ákosnak és Boros Balázsnak jó és szép iskolakezdést kíván a Boros tata és mama Nyegosevóból. Kisszálláson Gyarmati Károlyt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes hétvégét, jó egészséget kíván neki István, Kevin és Patrik. Simon Istvánt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki Patrik és Kevin. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. A folytatásban egy kis zenei összeállítás után a híradót követően is zenei válogatást hallhatnak, majd 18 óra 30 perctől mesés percek, benne pedig készülünk az iskolára. Szeptemberben olyan meséket hallhatnak majd, ami elkísér minket a suliba. 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó vételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Nikolics Martin, Grösit Dániel, Masa Dávid, Farkas Ervin és Búzás Zsuzsanna. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék.

okinek, o szemekig, okinek, a szemekig. Már az enyém nem egészen sötétig, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, okinek, o szemekig, okinek.

az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Már az enyém nem egészen sötét kék, mégis vagyok, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a

Harckór Márk muzsikus. Nem szívesen búcsúzok el tőled, nőtlen élet, de hát nem maradhat az ember örökké legénynek. Szívem ohaját teljesíteni fogom, nőtlen élet, most már tőled elbúcsúzom. Elég volt az árvaságból, elég volt már idáig, nem csodálom, hogy a szívem boldogságra vágyik. Boldogtalan voltam idáig, boldog leszek ezután, hogyha egy igaz feleséget a keblemre ölelhetek, húzd rá.

0: Hardcore maakt muzikus. Hallodete muzikus, szóljon az a muzsika, de minden táncos legény magát félrehúzza. Mert nékem a násztagy uram azt parancsolta, hogy a menyasszonnyal menjek el egy pál táncra, húzd rá.
1: Nem sokára menyaska lesz a tudományon.
0: Eladó a menyasszony! Ezért dinára a menyasszony! Bacsai Károly a menyasszony! Ezért dinára a menyasszony! Kormányos Pistály a menyasszony! Eladó a menyasszony! Ezért dinára a menyasszony! Högre Pistály a menyasszony! Oh, my God.

Taartskoor maakt muzikus. Mia bor, a bor mamma si vidámító. Hónap ember bolondító, ruharongyosító, kutyalázító, országpusztító, asszonszomorító. Két tele palac bor van a kezemben, és a násznagy uram mégis alig jut az eszembe, de először én iszok belőle, azt adom a násznagy uram kezébe, húzd rá. Bor.

hada, hogy még áll a világ kilukat, a bársony nadrág kilukat, és nagyon nőtt a luk rajta. Gyere, rózsán, gyere, eszti, egy takaros falka tenni, hogy ne nyőjön nagyobbra a luk rajta. Egy

0: Ja jó, az a szamáron szögedre, a pompás a kedre, az angyal.
1: Reklám következik.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
1: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
3: Reklámot hallottak.
4: 16 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Híradó.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Augusztus utolsó hétvégén újra hívek és zarándokok gyűltek össze a Könnyező Szüzanya egyházmegyei kegyhelyen, a Szabadka melletti Szentkúton. Ismét futottak Szabadkán, vagy a történelmen át. Első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. Elkészült a Dunai Közlekedési Folyosó újabb szakasza. Jönnek a részletek. Augusztus utolsó hétvégén ismét hívek és zarándokok gyűltek össze a Könnyező Szüzanya egyházmegyei kegyhelyen, a Szabadka melletti Szentkúton. Hagyományos búcsú idén is háromnapos lelki előkészülettel vette kezdetét, a vasárnapi ünnepi szentmiséket pedig Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök vezette, aki korábban hosszú éveken át maga is segítette a kegyhely liturgikus életét. Pető Attila és Vajtai Viktória riportja.
8: A csütörtökön kezdődő ájtatosság során rózsafűzérrel és szentmisékkel készültek a hívek az ünnepre. A búcsúra idén is számos zarándok érkezett Szentkútra. Sokan közülük évről évre visszatérnek a kegyhelyre.
9: Minden évben szoktunk jönni, amióta én itt vagyok, mert én Magyarországról jöttem ide, itt élek 50 éve már, de olyan nem mulasztok el egyetlen egy alkalmat se, hogy ne jöjjek el. Engem ez egy kicsikét, hogy mondjam, hogy fölvidít, letisztít. Nagyon-nagyon szeretek ide jönni a közösségbe. És a magyar misét azt meg nagyon szeretem.
8: A Szentkútra érkezők számára a búcsú nem csak vallási ünnep, hanem a közös imádság, a találkozás és a lelki feltöltődés alkalma is.
10: A férjemmel érkeztem, sokadjára nem tudnám megmondani, sokadjára. Milyen érzések? Hát én különben is templomban járó vagyok, és én szeretik eljönni nagyon.
8: A Szentkútra érkező hívek közül sokan nem csak saját magukért, hanem családtagjaikért, szeretteikért is imádkoznak. A kegyhelyen ezeknek a személyes kéréseknek is helyük van. Monsignor Zsajkó Sipek, a Szentkúti Könnyező Szűzanya egyházmegyei kegyhely igazgatója. Két év múlva ünnepeljük annak az 50. évfordulóját, hogy a Könnyező Szűzanyát ünnepeljük. És ebből az alkalomból szeretném elmondani azt is, hogy meghívjuk, és szeretnénk az ide összegyűlt embereknek még inkább megmutatni ennek a helynek a fontosságát, vagyis a mi anyánk, a mi Könnyező Szűzanyánk fontosságát, aki mindig kész meghallgatni könyörgéseinket és kéréseinket, és valamiképpen mindig mellettünk áll. A vasárnapi búcsúnap központi eseménye a két ünnepi szentmise volt. A reggel 8 órai magyar és a 10 órai horvát nyelvű misét Monsignor Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök celebrálta, akit szoros kötelék fűz a Szentkúti kegyhelyhez, hiszen éveken át maga is aktívan segítette a Szentkúti búcsú liturgikus lebonyolítását. Idén pedig már püspöki tisztségben tért vissza a számára jól ismert zarándok helyre.
11: Amikor úgy imádkozunk, akkor szoktunk mondani, hogy áldott vagy az asszonyok között. És az, hogy a szüzanya áldott, az nem azt jelenti, hogy ő olyan boldog, hogy az élete könnyű volt, hanem áldott azért, mert elfogadta azt a küldetést, ami Isten szánt rá, az pedig, hogy vállalta azt a küldetést, ami egyben egy áldozat, nagy áldozat. Tudjuk, miből állt, elég átlapozni az evangéliumokat. És ő ezt szeretettel, örömmel viselte.
8: A Szentkútra érkezők számára a búcsú a találkozás, az elcsendesedés és a hálaadás alkalma. A rendezvény sorozat délután a betegekért és a Caritas önkénteseiért bemutatott szentmisével zárul.
7: Rekordszámú résztvevővel zajlott le a 9. szabadkai félmaraton. A futók 5-10, illetve 21 kilométeres távokon mérethették meg magukat. Jövőre újításokat ígértek a szervezők. Pető Attila riportja.
3: Az 5 kilométeres távot a Kladovóról érkező Denis Firulovics, a 10 kilométeres távot pedig az orosz származású Yuri Kotov teljesítette a leggyorsabban. A 21 kilométeres távon a Magyarországról érkező Szilágyi Péter ért célba elsőként.
4: Egy picit gyorsabban kezdtem, a végén picit belassultam, de sérülés után vagyok, úgyhogy ez ilyen teszt jellegű verseny volt, hogy mit bír a lábam, úgyhogy nem mertem azért teljes erőből futni.
6: Hogyan készültél?
4: Hát a készülés az kicsit ilyen rehab formában történt. Sarkantyún van, begyulladt a talpam, talpi bőnye, és hogy azzal kínlottam, úgyhogy szép fokozatosan, hosszú futásokkal, pici fartlekekkel, iramváltásokkal próbáltam készülni erre a versenyre.
3: A 9. szabadkai félmaratont a Dr. Iggy művész néven ismert szerb zenész Igor Todorovics nyitotta meg, aki maga is részt vett a versenyen és lefutotta az 5 kilométeres távot. Dr. Iggy nagyon szereti Szabadkát, és ahogy azt már tudják, gyakran járok ide énekelni. Most először futottam itt. A pálya jó, egyenletes volt. Jól érzem magam, kicsit meleg van, de minden rendben. Új egyéni rekordot futottam 5 kilométeren, úgyhogy elégedett vagyok, és nagyon szívesen visszatérek még Szabadkára. A szervezők szerint az idei rendezvény zökkenőmentesen zajlott. Zsivice Szávin, a 9. szabadkai félmaraton szervezője. Mintegy 29 ország vett részt az idei versenyen, ami szintén rekordnak számít. A résztvevők száma is rekordot döntött, mintegy 1700 futó állt rajthoz. Idén tehát, ahogy mi mondanánk, igazán kitettünk magunkért. Politikusok is futottak. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a 21 kilométeres távot teljesítette.
12: Én rendszeresen edzem, maratonra készülök most is, de a szabadkai félmaraton nem lehet kihagyni. Nagyon örülök annak, hogy amit 10 évvel ezelőtt megálmodtunk, az évről évre megvalósul. A belgrádi után a második legtömegesebb, és azt gondolom, hogy a legszebb utcai futóverseny Szerbiában.
3: Hagyományosan gyerekfutamokat is rendeztek, amelyekre idén több mint 650 gyermeket neveztek be. A résztvevők 10 kategóriában mérettették meg magukat. Halasi Szabolcs, az Active Kids alapítója.
13: A gyerekek örültek, örömmel vettek részt a versenyen, és nekünk tényleg attól fontosabb nincsen, hogy a fizikai aktivitást megszerettessük velük. Azt meg hogy lehet? Úgy lehet, hogy hangulatot adunk mögé, adunk egy kis rajcsomagot is, meg hát, hogy ki átfut a célvonalon, az még érmet is kap.
3: A szabadkai félmaraton szervezői bejelentették, hogy jövőre a jubileumi 10. rendezvény alkalmával éjszakai futamokat is szerveznek.
7: Első helyezést értek el a Panonel TV munkatársai az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján Szarvason. Mecserik Anita, Szalai Adrián és Masa Attila Hegy kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a verseny fődíját. Mecserik Anita és Vajtai Viktória riportja.
8: Egy vajdasági történet nyerte el a zsűri elismerését az idei Kulturális Filmek Fesztiválján. A Helyt kell állnom című kisfilm a csantavéri Zsoldos Olá Mónika mindennapjain keresztül mutatja be az anyaság, a gazdálkodás és a családi örökség továbbvitelének kihívásait. Mecserik Anita, a nyertes film szerkesztője.
14: Nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan személyt tudtunk bemutatni, aki kevésszer szerepelt a közösségi médiában, talán mondhatom úgy, hogy nem sokan ismerték, és egy olyan életet él, amit azért sokan kellene, hogy ismerjenek és tudjanak, és hogy egy kis fényt kapjon ő is, hogy ez a nehéz sors, vagy ez a nehéz életút, amin ő folyamatosan nap mint nap végigmegy, az elérjen a közönséghez, és őt is, mint külhoni magyart a Kárpát-medencében be tudjuk mutatni, hogy ilyen értékeink vannak nálunk.
8: A zsűri értékelése szerint nem csak az alkotás mondani valója és szerkezete, hanem annak képi világa is kiemelkedő volt. Ennek elismeréseként a film operatőre Szalai Adrián munkájáért külön díjban részesült. Szalai Adrián, a nyertes film operatőre.
15: Hát nem voltam felkészülve arra, hogy operatőri díjat is kapok ma este folyamán, úgyhogy amikor megemlítették a nevem, akkor még így a kezembe forgott a kamera, mert hogy forgatunk ugye a híradóra is, és akkor hirtelen át kellett adnom másnak egy kollégának a kamerát, hogy vegye fel, hogy kimegyek átvenni a díjat, na, zavarba voltam.
8: A zsűri a Szarvason töltött hétvége során egyenként értékelt a döntőbe jutott 17 versenyfilmet. Elmondásuk szerint az alkotások megítélésekor nem csupán azok felépítését és szakmai színvonalát vették figyelembe, hanem azt is, hogy milyen érzelmeket képesek kiváltani a nézőből. Koltai Gábor, filmrendező és a zsűri elnöke.
16: Szerettem azokat a filmeket, amelyek nem csak az értelemre hatottak, hanem amelyek érzelmeket is keltettek. Én azt gondolom, hogy egy jó filmnek esetén a két dolognak együtt kell működnie, és egymást kell erősítenie.
8: A Kulturális Filmek Fesztiváljának célja, hogy kisfilmeken keresztül mutassa be a diaszpórában élő magyarok mindennapjait, életútját, kultúráját és a hagyományait, ezáltal közelebb hozva a külhoni magyar közösségek történeteit a nézőkhöz. Bojáki Attila, a Kulturális Filmek Fesztiváljának alapítója.
17: A külhoni magyarság az egy nagyon tág fogalom. Tehát az Ausztrália, Izland, Nagy-Britannia, Svédország és Kárpát-medence, de amikor a nemzetről beszélgetünk, és egy nemzetnek egy kultúrája van, akkor az szinte automatikusan adja magát, hogy az egy kultúrához tartozó emberek, azok a nemzet részei. Tehát tulajdonképpen mi semmi más nem csinálunk, mint ezt a nemzetet összekovácsoljuk, mint ahogy a Kerényi Imre mondta az első fesztiválnál, ti vagytok a morzsák, ti vagytok a kovásznak a részei, amely által kenyeret tudunk, egy magyar nemzeti kenyeret tudunk összehozni.
8: A 17 versenyfilm mindegyike értékes és egyedi üzenetet hordozott. Az alkotások a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok életét mutatták be sokszínű témákon keresztül, a helyi kultúráktól, szakmáktól és hagyományoktól kezdve a különleges életutakon át egészen a sportvilágáig.
7: Az elmúlt 67 évben nem készült annyi autópálya, mint amennyit az utóbbi 14 évben sikerült megépíteni, mondta Alekszandr Vučić, a szerb államfő a Dunai közúti folyosó 28 kilométeres szakaszának átadásán beszélt az úthálózat fejlesztéséről. Kiemelte, hogy azon munkálkodnak, hogy az elmaradottabb és szegényebb régiókat is felzárkóztassák és fejlesszék. Egyébként a Dunai közúti folyosó a Belgrád-Nis autópályán található pozsareváci csomóponttól indul, Pozsarevácon át Velikográdistén keresztül haladva egészen Galambócig. A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradó folytatásában. Családi napot tartottak Kishegyesen, ahol játékos programokkal és közös kikapcsolódással várták a családokat. Több mint 10 éve rendszeresen megszervezi Kárpát-medencei riporttáborait a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. Jönnek a részletek. Családi napot tartottak Kishegyesen, ahol játékos programokkal és közös kikapcsolódással várták a családokat. A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületének rendezvényén a kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak szórakozási lehetőséget, és a napot pedig hagyományos tombolasorsolás színesítette. Szatmári Csilla riportja.
18: Gyermekzsivajtól volt hangos a Kishegyesi sportpálya. A családi napon légvár, trombolin, óriási buborékok és számos játék várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Dániel Kira. Mi az, amit legeslegjobban élvezel itt?
19: Hát mindig szoktam játszani, focizni.
18: A családi napra előszeretettel érkeznek kis és nagy családok egyaránt. A résztvevők a nyár utolsó hétvégéjét tölthették együtt a szabadban, közben közös élményekkel is gazdagodtak. Dániel Berta.
20: A kapcsolatokat építenek, ismerkednek, játszanak, így a családok is összehangolódnak többet. Sűrűbben szoktunk így összejárni, gyerekek is játszanak ilyenkor, és akkor ismerkednek.
18: A szervezők idén is arra törekedtek, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A családi nap programjai között a hagyományos kedvencek mellett közösségi játékokkal is készültek. Tóth Éva, a Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületeinek szervezője.
21: A célunk az, hogy ugye a legkisebb korosztálytól a legidősebbig
0: minden gyereknek, illetve nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is valamilyen programmal készüljünk. Nyilván a legnagyobb sikert mindig a légvár és a trambulin hozza. A gyerekek ezt szeretik leginkább. Készültünk óriás buborékkal is, illetve különböző közösségi játékokkal, a legkisebbek részére kismotrokkal, csúszdával, tehát igyekszünk mindenkinek a programját azért kitölteni, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki találjon valamilyen kedvére való programot a nap folyamán.
18: A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületének célja, hogy a közösségi programokon keresztül a nagycsaládos értékeket is megmutassa és továbbadja. A családi nap pedig erre lehetőséget teremt, hiszen ilyenkor a szülők és a gyermekek együtt tölthetik a napot. Kerepes Árpád, a Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke.
21: A nagycsaládos értékek tudniillik, hogy a nagy család, abban egy szervezettség van, ami miatt jól működik. Sajnos van olyan szervezetlenség is, ahol nem annyira működik. Tehát minket az apró kis morális értékekkel szeretnék minden nap a közösségünk felé, és nagy közösségünk felé produkálni.
18: A családi nap legjobban várt programja idén is a tombola volt. A nyereményeket helyi vállalatok felajánlásaiból, valamint önkormányzati pályázati forrásból és a tartományi kisebbségi titkárság támogatásával biztosították a szervezők.
7: A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2003-ban alakult meg, a Vajdasági Magyar Újságíró Társadalom szakmai szervezeteként. Több mint 10 éve rendszeresen szervezi Kárpát-medencei riporttáborait, amelynek célja a vajdasági szórványban élő magyarság mindennapjainak, kultúrájának és a megmaradásért folytatott küzdelemnek feltárása. Paracki László és Vajtai Viktória riportja.
22: Homolya Horváth Ágnes elnökletével a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete kiemelt célként határozta meg a riporttáborokat. Az erdélyi, a felvidéki, a magyarországi, valamint a vajdasági újságírók idén augusztus 27-e és 30-a között Szent Tamás, Verbász és Kula, valamint a hozzájuk tartozó települések múltját és jelenét térképezték fel. Idén jártak a Magyar Szó szerkesztőségében és megtekintették a Magyar Szó sajtó és nyomdamúzeumot is. Homolya Horváth Ágnes, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke.
23: Én azt hiszem, hogy ez is egy nagyon jó riporttábor. Az újságírókkal már hónapok óta egyeztettünk arról, hogy ki fog érkezni, mikor jönnek, ugye az időpontot is mindig úgy határozzuk meg, hogy általában azért mindenkinek megfeleljen. Én azt láttam, hogy nagyon lelkes volt az egész társaság. Itt már első nap ugye beosztottuk, hogy ki hová fog menni, kiválogattuk a témákat egymás között, úgyhogy szerintem nagyon jó sikerült földolgozni ezt a területet.
22: A riporttáborok 2 évente kerülnek megrendezésre, és minden egyes alkalommal a terepen készült anyagok könyvformájában jelennek meg. Tóth Lívia, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnökségi tagja.
24: Ez a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesületnek a 7. riporttábora, és az előző 6-ot is szórvány, főleg szórványvidékeken tartottuk meg, mert ez ugye a tábornak tulajdonképpen a célja, hogy olyan helyeken dolgozzunk, akik esetleg, amelyik települések kevesebbet szerepelnek a médiában, vagy nem foglalkoznak annyit velük, és mindig ez volt eddig, tehát volt ugye Erzsébetlakon, Versecen, Törökkanizsán, volt Szerémségben, volt Nyugatbácskában, Kisoroszon, és mindig ezt csak ugye egy települést mondok, de nyilván a környéket is mindig földolgoztuk, és ebből már 6 riportkönyv született.
22: Az idei riporttábor fő célja is a legeldugottabb vagy fogyatkozó lélekszámú közösségek mindennapjainak, kultúrájának és a megmaradásért folytatott küzdelmeinek dokumentálása volt. Ambrus Attila, a Romániai Brassói Lapok főszerkesztője.
25: Soha nem jártunk ezen a vidéken, látunk érdekes és új jelenségeket, dolgokat, de nekünk erdélyek számára az a nagyon fontos és tanulságos és örvendetes, hogy tulajdonképpen a vajdasági magyaroknak a sorsa az nagyban hasonlít az erdélyi magyaroknak a sorsára, úgyhogy nem csupán a vajdaságiak számára lesz érdekes az, amit mi itt rögzítünk, hanem az erdély magyarok számára is, hiszen ismét meggyőződhetnek arról, hogy mi magyarok hasonló sorban élünk, hasonló problémákkal szembesülünk.
22: A tábor résztvevői ezúttal is újságírói szemszögből dolgozták fel a szórványban élő magyarok sorsát úgy, hogy ne csak a jelen számára legyen érdekes és értékes az, amit leírtak, hanem a jövő generációinak is.
1: Sport.
7: Közel 40 fiatal birkózó részvételével tartották meg a Potisie Birkózó Klub nyári edzőtáborát Magyar Kanizsán. A 10 és 15 év közötti lány és fiú sportolók a hamarosan kezdődő versenyszezonra készültek. A táborban a magyar kanizsaiak mellett Felsőhegy és Solt-Vadkerti birkózók is szőnyegre léptek. Korom Sarolta riportja.
2: Intenzív edzésekkel telt a Magyar Kanizsai Potisie Birkózó Klub nyári tábora. A fiatalok számára ez nem csupán a kondíció javításáról szólt, a felkészülés középpontjában a technikai elemek gyakorlása és a már megszerzett tudás csiszolása állt. A cél, hogy a versenyzők minél jobb formában várják az új idényt. Kószó Kármen, a Potisie Birkózó Klub birkózója.
5: Sokat edzettünk, reggel futás van, az mindig kicsit nehezen megy, mert fáradtak vagyunk, délelőtt, délután edzés, játékos, néha nehezebb, erősítünk, változó.
2: Bálint Árpád, a Potisie Birkózó Klub birkózója.
9: Technikai edzések, meg néha erősítő edzések.
2: Milyen volt a tábor hangulata, hogyan érezted magad?
9: Nagyon jó volt, jól érzem magamat.
2: A Magyar Kanizsai Klub versenyzői mellett Felsőhegyi és Solt-Vadkerti birkózók is bekapcsolódtak a munkába. A szakemberek szerint az ilyen közös edzések a fejlődés mellett a sporták közösségi oldalát is erősítik. Újhely Sándor a klub edzője.
10: Hát itt leginkább tehát technikát, tehát gyakorlás, fogásgyakorlás, technika, egy kis birkózás is, meg játék végül is a gyerekeknek az is, tehát leginkább technikát gyakoroltuk, csinálgattuk. Ismétéket, tehát ez volt a legfontosabb, tehát mivel nem készülnek különösen versenyre, semmi ilyesmi.
2: A nyári felkészülés ezzel nem ér véget. A fiatal birkózók számára hamarosan élesben is elkezdődik a bizonyítás.
7: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
1: Időjárás.
7: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is túlnyomóan napos, és továbbra is kifejezetten meleg idő várható. A legmagasabb
1: időjárás.
7: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is túlnyomóan napos, és továbbra is kifejezetten meleg idő várható. A legmagasabb hőmérséklet a legtöbb napon 32 és 37.

0: A régi magyar zenék nálunk szólnak. Mert ami jó, az jó. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Fonográf Együttes 1973 szilveszterén alakult az Illés Együttes és a Tolcsvai Trió tagjaiból.
2: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: lesznek még szép napjaink.
1: Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
4: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
2: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
4: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
5: Reklám következik.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.
9: Tudják ki az 1947-ben született Reginald Kenneth Dwight? 11 évesen már zongorázott. Ő nem más, mint Elton John, aki 1972-ben vette fel ezt a nevet.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

Következzék a zenetörténet legsikeresebb női előadója, aki Madonna Louise Ciccone nével látta meg a világot 1958. augusztus 16-án.

0: 107,1
1: SMR.
2: Ez a jellegzetes hanga Velszi Gaynor Hopkinsé, akit a nagyközönség csak Bonnie Tylerként ismer.

0: A régi szép idők dalai.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Hungáriát 1967-ben Fenyő Miklós alapította.

0: reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
0: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: 1947. március 12-én megszületett Fenyő Miklós, a magyar rock'n'roll koronázatlan királya. Mr. Rock'n'rollra emlékezünk a következő dallal.

0: Sunny Cove.
1: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
2: Megvan!
3: A Honeybeast gyökerei 2005-re nyúlnak vissza, amikor Szegeden megalakult a Honeybee zenekar.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Falusi Marian és Lang György. Ez a Padödő.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak. Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: Reggeltől estig.
6: Dalok, melyeket szerettünk.
7: A Doliról 1983-ban alakult, a Hungária együttes feloszlása után annak korábbi tagjaiból. Bár a Novai Gábor, Flipper Öcsi és Dolly féle felállás azóta sokat változott, a régi dalok megmaradtak.

0: Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: A Lokomotív GT, röviden LGT, vagy becenevén a Loksi, 1971-ben alakult. A zenekar ikonikus jelképévé vált a legelső lemezükön felbukkanó gőzmozdony. Ez a szimbólum végigkísérte a karrierjüket lemezborítókon, plakátokon, sőt az 1992-es búcsúkoncertjükön a zenészek egy valódi gőzmozdonyon érkeztek meg a helyszínre.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a szabad...
0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai

0: Hétvégén is
1: a 107,1 MHz-en.
2: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Retro Kavalkád.
5: A Daryl Hall és John Oates, vagy gyakran csak Hall és Oates, az amerikai könnyű zene történetének egyik legsikeresebb pop-rock duója. Évtizedes barátságuk és munkakapcsolatuk úgy kezdődött, hogy egy koncerten kitört fegyveres lövöldözés elől ugyanabba a liftbe menekültek.

0: csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SME 107,1.
1: A Status Quo 1962-ben alakult Angliában. Az 1970-es évek elejére váltottak a védjegyükké vált bugirokra.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Ahol csak rég és láger megy.
1: 107,1.
2: Latin szenvedély Belgiumból. Szóljon a karizmatikus Vaya con Dios, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: A Rádió Diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
7: Mert ami jó, az jó.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ha San Franciscóba mész, feltétlenül tégvirágot a hajadba. Énekli most Scott McKenzie.

Van Morrison 1945. augusztus 31-én látta meg a napvilágot Belfastban, Észak-Írországban. 1967-ben, miután kilépett a belfasti Them nevű rockzenekarból, New Yorkba költözött és szólókarrierbe kezdett.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retróslágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.
3: A Dogzenekar 1964-ben alakult Komár László és Maka Béla révén.

0: A legnagyobb retróslágerek nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Énekes, zongorista, zeneszerző Máté Péter. 1947. február 4-én született a rövid életű zseni, aki ilyen dalokkal ajándékozott meg minket.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.
0: A régi zenék otthona.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Örögünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Retro kavalkád.
3: A 107,1-en.
2: Készítsék a táncipőket, mert most következik Zoltán Erika, itt a Szabadkai Magyar Rádióban. A 90-es évek magyar pop királynője 1986-ban robbant be a köztudatba, amikor elnyerte az Interpop Fesztivál közönségdíját. Dinamikus koreográfiáival és modern hangzásával új szint hozott a magyar szórakoztatóiparba. És most ezt idézzük meg, itt a 107,1-en.

0: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Minden zene, ami retro, SMS.
3: Gergely Róbert 1958. május 8-án látta meg a napvilágot Vajek Róbert néven. Később nevelőapja vezetéknevét felvéve vált ismerté. Színművészeti diplomája után prózai és zenész színészként is szép sikereket ért el, ám a valódi, mindent elsöprő országos népszerűséget a 90-es évek elején induló énekesi karrierje hozta meg számára.

0: Itt csak retro sláger megy.
1: Reggel délben, este
0: 107,1. A régi slágerek hullámhossza.
2: Az 1952-ben született Horváth Attila a 70-es és 80-as évek magyar könnyűzenéjének egyik legsikeresebb, lírai stílusáról és tenorhangjáról ismert táncdal és popénekese volt.

0: A retróból sosem elég. 107,1 SMR.
1: Az Express együttes 1962-ben alakult. 1965-ben csatlakozott a zenekarhoz Solymos Tóni, és lett az együttes meghatározó frontembere. Malek Miklós zeneszerző tollából számtalan slágerük született.

0: önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Fleetwood Mac legsikeresebb korszaka 1975-ben kezdődött, amikor Stevie Nicks és Lindsey Buckingham csatlakozott a zenekarhoz Kaliforniában. Ez az időszak tette őket globális szupersztárrá.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nosztalgiázzon velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
2: Az Ottavan 1979-ben alakult francia diszkó duó. Tagjai Jean-Patrick Baptiste és Annette Eltis. A producereik korábban a Gibson Brothers sikerét is megalapozták. Több mint 10 millió lemezt adtak el.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Ahol a retro slágerek tovább élnek.
3: A Yazoo egy rövid életű, de kultikus brit szinti pop duó, Vince Clarke billentyűssel és Harrison Moyet énekesnővel. 1981 végén alakult Vince Clarke a Depeche Mode-ból való kilépése után.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben én választottam nektek egy olyan mesét, amivel könnyebb lesz a suli kezdés. Fogadjátok szeretettel! Hervai Gizella, ABC-s mese. Kobak iskolába indult. Elgurította a játékautót. Gurulja, merre látsz? Én már iskolás vagyok. Mától kezdve nem játszom játékautókkal. Belerugott a labdába. Játsz, akivel akarsz, én már nagy fiú vagyok, iskolába megyek. Sarokba állította a képeskönyvet. Kuksolj itt magadnak, én már ezután csak olvasni fogok, nem képeskönyvet nézegetni, mint a kicsik. Aztán kiitta a kakaóját, hátára vette az iskolatáskáját, és elindult. Úgy se találsz oda egyedül, kiáltotta utána a labda, és már ott is ugrált Kobak előtt. Erre van az iskola, erre, gurult jobbra. Nem igaz, erre van az iskola, dudált a kisautó, és már fordult is be balra. Kobak megállt az út közepén, és nem tudta, merre menjen.
1: Mama, mama, sírta el magát. Merre van az iskola?
2: Sír a kisiskolás, sír a kisiskolás,
0: csúfolta a labda.
2: Bőg az iskolás, bőg az iskolás,
0: csúfolódott a kisautó. De már jött is a mama.
2: Csak nem félsz iskolába menni.
0: Gyere, induljunk! Azzal már kézen is fogta Kobakot, és elindultak. Előre! Hanem ahogy a sarokra értek, nagy mérgesen rájuk szólt a jelzőlámpa.
3: Megállni!
0: Aztán a villamosokra hunyorított.
3: Mehettek!
0: Mentek a villamosok, egyik a másik után.
2: Elkéssel, elkéssel,
0: törömpöltek el Kobak előtt. Most az autókra hunyorított a jelzőlámpa, és már durrogtak, berregtek is hosszú sorba.
2: Úgyis elkéssel, úgyis elkéssel,
0: dudált leghátul a játékautó. A tetején a labda ugrált.
2: Mi hamarabb odaérünk.
0: Végül átmehettek a gyalogosok is. Mentek, mendegéltek, míg az iskolába nem értek. Hanem az iskola kapujában ott állt már a játékautó, s ott ugrált a labda.
2: Engedjetek be, kiáltott rájuk Kobak, elkésem!
0: Váratlanul fügyszó hallatszott, s a lépcsőn ott állt a képeskönyv, és integetett ki belőle a rendőrbácsi.
3: Megállás, előbb a játékok.
0: S már gurult is befelé a kisautó, mögötte a kiságy, mögötte a bólogató bádogbéka, a cérnacica, csúszott a csiga, dübögött a dob, eregélt befelé az egérke, énekelt az énekesmadár, fütyült a füstös mozdony, gurult a görkorcsolya, gyalogolt a gyúrótábla, himbálódzott a hinta, indult az indián, izget mozgott az íj, jött a jirce a kakassal, Ládikó a lyukkal, Mackó a mézzel, Nénike a nyullal, ordított az oroszlán, mögötte öt ökröcske, parádézott a póni, ravaszkodott a róka, sejpített a síp, szögdécselt a szita, mögötte a teve, a tyúkocska, az ugrókötér, az űrge, a villanymotor, a zebra és a zsineg. Mire Kobak bejutott az osztályba, tel is, de tele volt játékokkal a terem. Játékok ültek a padokban, az ablakpárkányon, a tábla szélén, a sarokba zajt csaptak. Akkora csiricsárét, hogy még a kréta is ugrálni kezdett, és táncolt a táblán a táblatörlő. Kobak ijedten a pad alá bújt, s mikor a tanítónéni bejött, azt hitte, hogy fél az iskolától. Ne félj, Kobak, nem harap meg az iskola, nevetett a tanítónéni, s mire Kobak előbújt, egy játék sem volt sehol. Úgy eltűntek, mintha ott se lettek volna. Csak az autó lapult a tanítónéni zsebében. Úgy látszik, ijedtében odabújt. No,
1: Ha itt vagy, megfoglak, mosolygott a tanítónéni a kis autóra, azzal hip-hop, már is A betűt varázsolt belőle a táblára. Attól fogva meg sem mert moccanni, ott is maradt a táblán, míg minden gyermek le nem írta a füzetébe. Minden nap fülön fogunk egy játékot, míg meg nem tanuljuk az egész ABC-t, mondta a tanítónéni. Aztán megrázta a csengőt, és megkezdődött az első szünet az iskolában.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesével mi is iskolába indultunk. Ebben a hónapban mások is megkezdik a sulit, a kismanó, Marci és szoknyához nőtt Katinka is. De hogy ők hogyan győzik le félelmeiket, a következő hetekben megtudhatjátok. Addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

Az 1981-ben alakult brit New Wave és Synthpop együttes, a Thieves for Fears lényegében egy duó, amelyet két gyerekkori jóbarát, Roland Orzabal és Kurt Smith alapított.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
4: A 107,1 MHz-en.
3: Emlékek tánca tölti meg a rádió hullámokat.
1: Az 1982-ben Oszlóban alakult Norvég AH Trio, a 80-as évek egyik legnagyobb pop szenzációja, amely Morten Harket különleges, ötoktávos hangterjedelmének és a fülbemászó szintipop dallamoknak köszönhetően vált ismerté.
5: Morten.

A 90-es évek zenéinek legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán. Egy rekettes hangú legenda, Joe Cocker, aki 1944. május 20-án született Angliában, és az 1969-es amerikai Woodstock fesztiválnak köszönhetően vált ismerté az egész világon. 22 stúdióalbumon és több mint 40 évig a színpadon volt hallható ez az összetéveszthetetlen hang.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: A TNT Duót két gyerekkori barát, Dobrádi Ákos és Zuber Krisztián hívta életre 1994-ben Győrben.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1. A Kispál és a Borz 1987-ben alakult meg Pécsett. Az alapító tagok Lovasi András, énekes, basszusgitáros, és Kispál András, szólógitáros.

0: 107,1.
1: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az 1982-ben alakult bikiniből 85-ben kivált Nagy Ferró. Ekkor érkezett az együttesbe D-Nagy Lajos és Gallai Péter, akikkel slágeres pop-rock irányba mozdult el a stílusuk.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Bizony.
1: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét? Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.
3: Ők a Simon és Garfunkel duó, amely hivatalosan 1964-ben alakult meg ezen a néven.

A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban. A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt. Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Egy 1972-ben alakult svéd kvartett, amely az 1974-es Eurovíziós Dalfesztivál megnyerésével vált világikonná. Több mint 400 millió eladott lemez és slágerek, melyeket mindenki ismer. Ez az ABBA.

0: Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most pedig a 80-as évek svéd popzenéjének egyik csillaga következik. Az 1979-ben alakult Secret Service fülbemászó dallamaival és az új hullámos szinti pop hangzással az európai slágerlisták élvonalában szerepelt.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.
3: Szűcs Judit, a magyar diszkó királynő 1953. augusztus 15-én született Budapesten. 19 nagy lemeze jelent meg, 4-szer volt az év énekesnője.

0: Retro slágerek társaságában.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Kovács Kati 1944. október 25-én született, és az 1965-ös Ki mit tudon ismerte meg a közönség.

0: percek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Nálunk a nosztalgia a divat. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: 1962-ben a Skampuló együttesben indult Faragó, Judy István gitáros és Komár László közös munkássága.

A Metro zenekar közvetlen elődje 1960-ban alakult meg Zenit néven. A zenekar vezetője és frontembere Stevanovics Zorán volt, aki mellett öccse Dusán is játszott. 1961 tavaszán a formáció fellépési szerződést kapott a föld alatti vasút építését végző Metro vállalattól, amelynek saját klubhelyisége volt. A zenekar ekkor vette fel a Metro nevet.

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljébe,
2: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
3: a 107,1-en.
4: Bár az 1974-es induláskor még Koncz Zsuzsa kísérőzenekaraként működtek, és a tagok cserélődtek, a korál igazi aranykora és klasszikus felállása 1978-ra kristályosodott ki. Az együttes sikere elképzelhetetlen lett volna a magyar rockzene egyik legnagyobb szövegírója, Horváth Attila nélkül.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Tegyék meg tétjeiket.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Olaszországban a zenét Modugno születése előtti és Modugno születése utáni időre osztják. Ő felszabadult volt a színpadon, előadta a dalait. Őt tekintik az első zene és dalszerzőnek, vagy ahogy hívták, cantautore, mert hogy a dalainak szövegét és zenéjét is ő szerezte. A Sanremo-i dalverseny nagy legendája, azokból az évtizedekből, amikor még két előadó adott elő minden szerzeményt, és valóban a dalok versenyeztek. Az Eurovízión is többször szerepelt. Előadó művész, filmcsillag és operaénekes is volt. 1984-es súlyos sztrókját követően visszavonult kicsit a zenéléstől, mivel egyik oldalára majdnem teljesen lebénult. A rehabilitáció ideje alatt politikával is foglalkozott. A torinói képviselőházban harcolt a hátrányos helyzetűek, a mozgáskorlátozottak és mindenki más jogaiért. Modugno mester, vagy csak Mr. Volare, ahogy az olaszok hívják.

amikor 1980-ban megjelent Frank Sinatra trilógia Múlt jelen jövő című lemeze, akkor mérföldkőnek számított. Soha előtte még egyetlen előadó sem jelentetett meg ehhez hasonló életutat összefoglaló anyagot. A múlt korongon régi nagy sikereit énekelte fel újra. A jelen volt az az összeállítás, amelyben előadta kedvenc kortárs darabjait. A jövőt pedig érdekesen láttatta. Mindenkinek tetszett, több Grammy-díjra is jelölték, a karmesteri pálcával pedig a szakma legendái Billy May, Don Costa, Gordon Jenkins és Nelson Riddle vezényelték a zenekart. Egyetlen ember fejezte ki nem tetszését, a híres rádiós Jonathan Schwartz. Ő a műsorában is elmondta, hogy Sinatra megénekelt jövőképe és az ahhoz kapcsolódó zenei anyag bődületesen gyerekes. Persze az öreg kékszemű betelefonált, de neki is volt véleménye, Schwartzot pedig rövid pihenőre küldték. A lemez mindezek ellenére itt maradt, kiállta az idő próbáját, ahogy Sinatra is, aki sokszor fogott padlót, de mindig felállt. Azt mondják, a New Jersey vérvonalnak köszönhette. Bruce Springsteen anyja fogalmazta ezt meg talán a legjobban. Egy zenegéből szólt a hangként is ismert művész dala, amikor odafordult fiához és csak annyit mondott: hallod ezt a hangot? Jól jegyezd meg, mert ő Frank Sinatra és New Jersey-ből származik.

Sammy Davis Jr. művés családból származott, folyton kereste a helyét a szórakoztatóipar fénylő csillagainak egén. Felnézett barátaira, és mindig mondogatta, hogy ő olyan akar lenni, mint Frank Sinatra. Az öreg kékszemű pedig annyit mondott erre, hogy miért lennél te egy Sinatra utánzat, amikor te lehetsz és vagy a legjobb Sammy Davis Jr. Milyen igaza volt, kiállt mellette akkor is, amikor bőrszíne miatt majdnem nem engedték, hogy megaludjon abban a Las Vegas-i szállodában, ahol fellépett. Aztán láss csodát, megágyaztak neki. A hangja senkiéhez sem fogható, táncos, komikus és énekes. 100 évente sem mindig születik hasonló, ő következik most.

A hölgyet, akitől a következő három felvételt választottam, a Country Zene First Lady-ének is hívták. 1960 és 70 között 20 olyan dallal ajándékozta meg a közönséget, amely a country slágerlisták első helyére került. Sikereinek köszönhetően megváltoztatta azt a képet, amelyet előtte a női előadókról kialakítottak. Egy másik nagy énekes, George Jones volt a férje. Házasságuk olyan volt, mint egy hullámvasút. Fantasztikusan indult, de gyorsan véget is ért. Nem élhette meg az aranykort, mert már fiatalon számos egészségügyi problémával küzdött. 26 műtéten esett át. 1998-ban fotelében aludt el örökre. 55 éves volt. A hangja azonban még mindig itt rezonál. Feledhetetlen.

0: Yves Montand hivatalosan egy nővel volt kapcsolatban élete végéig, ő Simone Signoret, francia színésznő volt. Persze a pletykák Marilyn Monroe-val és más színésznőkkel is összekötötték, persze ő ezekről sosem beszélt. A szóbeszédet félretéve egy igazi úriember volt. Edith Piaf fedezte fel, a legnagyobb sikereit pedig a Jacques Prévert és Joseph Kozma, azaz Kozma József párosnak köszönheti, hiszen úgy adta elő a megzenésített verseket, ahogy előtte és azóta sem tudta senki. Ő volt Párizs hangja. 1981-ben a legendás Olimpia színpadán adott egy bensőséges koncertet. Ezzel köszön el önöktől a szerkesztő, Agáti Gábor.
1: Des milliers, des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem meg Elek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.
3: There she was.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Naplex szebb dallamai.
1: A Naplex szebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Rock, rock, rock.
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A rock zene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
2: A zene minden.
1: Hallgasson zenét felünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: One ticket, please. Long wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei,
2: az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
0: SMR.
3: Kudaszi poslasz a tintám, mi mocsimát.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

Feuer.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek,
0: a milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.